0: Sárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

gazna, akkor jön a végre, vagy inkább mégse. Csikorog a

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál le

0: megállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Energiatakarékosságra kérik a cégeket és a lakosságot is. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvételétől az állam. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztáscsökkentést vezet be. Ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takaríthatnak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban ütemezze át áramfogyasztását a délután 5 és este 10 óra közötti időszakon kívülre. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energiamegtakarítást Pécsen. A Baranyai megye székhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos kertet locsolni.

0: medencét feltölteni és autót mosni, a helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig átütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a zsolnai kulturális negyed díszkivilágítását. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Szegedi Tudományegyetemen azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. Ezen felül az egyetemi épületek díszkivilágítását lekapcsolják, a nyári leállás idején pedig nem hűtik az épületeket. Az intézmény hangsúlyozta, az energiamegtakarítási intézkedések a betegellátást nem érintik, a klinikákon pedig folytatódik a klimatizálás. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán felidézte, a Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás Mérnöki és Információs Központja volt. A miniszter szerint a következő évtizedekben nélkülözhetetlen lesz az egységes víztudományi adatpolitika, a hosszú távú kutatási program, valamint a modern mérési és modellezési infrastruktúra. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek, helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

voltatok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok, ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos

0: medence feltöltés és a kertélocsolás az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását, Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Mellette szól. Thank you.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Stabil az ország áramellátása. Világháborús gránát került elő egy miskolci útépítésen. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahány történet, annyi Héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Stabil az ország áramellátása, 8 vármegyében folytatódik a héten a szúnyogirtás, marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton három embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. A 7 sebesült közül 2 ember állapota válságos, 2-t viszont már hazaengedtek a kórházból. 8 vármegye 43 településén és a Tisza-tónál írtják itthon a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunán túlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
7: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
7: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, indítunk együtt egy újabb forró nyári napot, augusztus 4-e kedd van, ma a Dominikák, a Domonkosok és a Dominikok ünnepik a névnapjukat, ezúton kívánok boldog névnapot. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózunk együtt ma is, délig együtt töltetjük az időt, hozom a járság kedvenceit és a legfrissebb, leghasznosabb információkat.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Néhány szót az időjárásról. A hét legmelegebb napjai várnak ránk itt a térségben is. Kedden szinte felhőmentes tűző napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. A déli szél gyenge, legfeljebb mérsékelt marad. A reggeli 21 fok után délutánra 39 fokig emelkedik a hőmérséklet. 11 és 16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ha tehetik, inkább kerüljék a közvetlen napfényt. Holnap is folytatódik a kánikula, kevés gomoly felhő ugyan megjelenhet az égen, de eső továbbra sem lesz. Igazi trópusi éjszaka után délután 37 és 41 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is tetőzik. A legmelegebb órákban csütörtökön 38 és 41 fok között mérhetünk.

0: Only sound you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Got me on the boxes, says Mr. Rowe.
1: Néhány közlekedési információ a mai napra a térségünk útjairól. A 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkerőhelyet építenek, a munkálatok miatt útszűkületre és alkalmanként félpályás lezárásra számíthatnak. Jászberényben a déli bekötő úton víz közműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás, Jászapátin az Újszász felé vezető összekötő úton építésünkek zajlanak, itt mindkét irányban félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti összekötő úton szintén útépítés miatt van félpályás korlátozás mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
2: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek, Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda Nagykoncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folkkocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar, valamint Pál István Szalonna és Bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A reggel is mellette szól.
6: Trio FM, reggel is tart-e.

Jó reggelt kívánok! Nézzük meg, mit ígérnek a csillagok a mai napra. A korszegyűek legszívesebben mindent azonnal elintéznének ma. Ha valaki lassítana vagy akadékoskodik, könnyen felmelt a pumpa, így érdemes adni egy kis időt a reakciók előtt. A bikák lassan, de biztosan érezhetik, hogy a dolgok a helyükre kerülnek. A türelmet igénylő feladatokban ma nagyon sikeresek lehetnek, a beszélgetések során azonban érdemes kerülni a túlzott ragaszkodást a saját igazukhoz. Az ikrek szülötteinél a kommunikációs feszültségek miatt könnyen előfordulhatnak félreértések, reagálás előtt célszerű meggyőzni a valódi szándékokról, a nap második felében már sokkal könnyebb lesz megtalálni a közös nevezőt. A rákok számára a biztonság és a kiszámíthatóság kerül előtérbe, egy régi cél felé tett majd lépés hosszú távon hozhat majd komoly eredményt. Az oroszlánok munkájának gyümölcse kezd beérni, bármibe is kezdenek most, az sikert ígér. A kisugárzásuk rendkívül erős, így érdemes megragadni az alkalmat a közeledésre, ha van kiszemeltjük. A szüzek figyelmét egy bosszantó apróság vagy félreértető üzenet véheti el a lényegről, de a dolgok hamar tisztázódnak. Kiváló nap a mai arra is, hogy megtegyék az első lépést egy régen halogatott ügy rendezésére. Hozom a folytatást egy-két dal után.

Jó reggelt, Jászság, folytatjuk a keddi horoszkópot a mérlektől. A mérlek könnyen két egymás meg nem értő ember között találhatják magukat, segíthetnek a békítésben, de nem érdemes magukra vállalniuk az egész konfliktust. A skorpiók pontosan érezhetik, hogy valami készülőben van a háttérben. Nem kell sietetni a folyamatokat, a mai nap leginkább a későbbi sikerek megalapozásának és előkészítésének kedvez. A nyilasoknál egyetlen mondat is kiverheti a biztosítékot, és ha lendületbe jönnek, nehezen állnak meg. A legjobb stratégia már a provokációk figyelmen kívül hagyása. A bakok megerősítést kaphatnak egy olyan ügyben, amelyet régóta dolgoznak. Még ha kívülről nem is látszik azonnal a változás, ma végre érezhetik, hogy megérte a kitartás. A vízöntőknél egy beszélgetés teljesen új, meglepően kedvező irányt vehet. Az eredeti tervekhez nem érdemes görcsösen ragaszkodni, ha az új út érdekesebbnek ígérkezik. A halak szülöttei úgy éreztetik, hogy túl sok a sürgető kérés és a félreértető jelzés egyszerre. Nem kell mindenkinek megfelelni, a prioritások felállításával gyorsan rendet tehetnek maguk körül, a ma elindított dolgoknak pedig később komoly jelentősége lesz. Ez volt a keddi horoszkópunk itt a Trio FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
4: Cekker, heti piacozás. Cekker. Vegyük a cekkert, irány a jászberényi piac! Heti piacozás a Trio FM-mel. Mi kerül ma a szatyrunkba? Cekkel!
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Augusztus 4-én kedden is várja a vásárlóit a jászberényi

0: paprika 850 forint, a kaliforniai paprika 1295 és 1500 forintba kerül, a Pritamin paprika 295 egy darab, TB paprika 854, 157, 150, 600 és 400 forintos áron kapható ma reggel. Alma paprikát 795 forintért szerezhetnek be, a paradicsom kilója 758, 795, 1200 forint, a koktél paradicsom 1700 forint, cukkini 550, 650 forint, a kovászolni való uborka 595, 600 és 650 forintba kerül, a zöld babot 2000, illetve 2500 forintért szerezhetik be ma reggel, a kígyó uborka 850 forint, gombát 1500 forintért vehetnek, a fejes saláta 450 forint, a zöld hagyma is kapható szintén 450 forintért, a tököcs 500, 550 és 600 forintért adják, a patiszonnak kilója 650, 700, 995 forint, a padlizsán 595, a másik standon 1200 forint, karfiol 550, 680 forintos áron kapható, a téklán a kilója 650 forint, sárgarépa 550, 600, 700 forintos áron kapható, csomósban 600 forint, illetve máshol 400 forintért is láttam, csak úgy, mint a zöldséget. Egyébként a zöldségnek kilója 895 és 1200 forint. A burgonya 495, 490 forintért kapható, édeskáposzta 399, 495 forint, a kárkáposzta 695 és 850 forint, lila hagyma 550 és 600 forint, a vörös hagymának kilója 390 forint, fehér hagyma 995 forintért kapható, vörös hagymának kilója 450 forint, a brokkoli 995 forint ma reggel, karalábé 450 forint, zellergumom 500, illetve 700 forintért kapható, a fokhagymának kilója 2800, máshol 3500 forint, a kapor egy csokorral 350 forint, és édes burgonya is kapható 1300 forintért.
1: A zöldségfélék után pedig már is hozzuk a Berényi piac mai gyümölcsválasztékát.
0: A nyár slágere a görög dinnye 395 forint a piacon, sárga bélű görög dinnye is kapható 349 forintért, a sárga dinnye 400 és 495 forint, szilva 495, 795 és 1150 forint ma reggel, a citromnak kilója 795, máshol 1299 forint, körte 1000 és 1500 forintért kapható, a kajszibarat nagyon apró szemű, 195 forint, a szép, egészséges, nagyobb, a 995 és 1000 forintos áron kapható. Az őszi barack 850, 1000 és 1600 forint, a nektarin 995, 1600 és 1800 forintos áron kapható, a szőlőt 1850 és 2000-ért mérik, a banán 295, 695, 790 forintért kapható, és almát 650 forintért vehetnek. Tojás 75 és 90 forint ma reggel, száraz tésztés kapható 500 forint egy csomag, már vége a mézvásárnak, de is kapható még méz, természetesen az akácméz egy üveggel 2600-2800 forint, a vegyes méz 1800 forint, és lépes méz is kapható 1000 forintért. Savanyúságok természetesen több helyen is találhatók. A savanyú káposzta 900 forint, a savanyú káposzta hasáb 900 forint, káposzta saláta 1800 forint, vegyes vágott, édes, illetve csípős 1800 forint, csak úgy, mint a csemege uborka. A kovászos uborka 1800 forint, alma paprika szintén 1800 forint, csak úgy, mint a karfiol és a székla, a kisdinnye, a pepperoni, a csípős paprikák és a gyöngyhagyma 2000 forintba kerül, a fokhagyma savanyítva 4500 forint, a cseresznye paprika pedig 2500 forint ma reggel.
1: Az elmúlt percekben hoztunk egy kis ízelítőt a Jászberényi piac kínálatából, még azt gondolom, hogy nincs nagy kánikula, még a reggeli órákban érdemes felkeresni a Berényi piacot. A friss információkat ma reggel is Kárpáti Mártától kaptuk. Köszönjük szépen, Márti!
0: Én is köszönöm a lehetőséget, jöjjenek, és tényleg a nagy meleg előtt vásároljanak Jászberényben a piacon. Frissen, finomat hazai!
2: Ez volt a reklám!

0: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A Trio FM hírei.
2: Stabil az ország áramellátása. Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton 3 embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. Elindult az MTMI innovációs műhely. A 100 millió forintos keretösszegre civil szervezetek és non-profit vállalkozások pályázhatnak. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. A Seje János Diáklabor program részeként induló kezdeményezés a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiataloknak segít szakmai és tudományos rendezvényeken, kutatásokban és szakmai együttműködésekben való részvételben. Pályázni augusztus 17-éig lehet. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

7 perccel is múlt már 8 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Pálinkás Zsolt vagyok, folytatjuk tovább együtt a reggeli startert, legyen szép a napjuk, vigyázzanak magukra, ma is borzasztó lesz a hőség, ha útnak indulnak, folyadékot mindenképpen vigyenek magukkal, ne feledkezzünk meg az ünnepeltjeinkről sem, hiszen augusztus 4-én a dominikák, illetve a domonkosok ünneplik a névnapjukat. A dominika latin eredetű névjelentése az Úrhoz, Istenhez tartozó, illetve vasárnap született. A domonkos szintén latin gyökerekkel rendelkezik, a jelentése az Úrhoz tartozó Istennek szentelt, Isten éltesse a dominikákat és a domonkosokat, mellettük jut még egy jó adag jó kívánság a mai nap többi ünnepeltjének is. Boldog névnapot kívánunk a Döme, Törte, Domokos, Justin és Emődnemű hallgatóinak is.

0: Néhány közlekedési információ a mai napra a térségünk útjairól. A 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkálatok miatt útszűkületre és alkalmanként félpályás lezárásra számíthatnak. Jászberényben a déli bekötő úton vízközműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás, Jászapátin az Újszász felé vezető összekötő úton építési munkák zajlanak, itt mindkét irányban félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti összekötő úton szintén útépítés miatt van félpályás korlátozás mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Ez a Trio FM Jászberényből fontos információ következik a vízhasználattal kapcsolatban. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Jászberény teljes közigazgatási területén, valamint Porteleken. A rendelkezés visszavonásig érvényes. A kánikula és a megnövekedett fogyasztás miatt a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel. A szabályozás értelmében tilos az ivóvízhálózatról locsolni a közparkokat, kerteket és a pázsitot. Ugyancsak tilos az utak, járdák és udvarok mosása, a gépjárművek tisztítása, a kerti medencék feltöltése, valamint az automata öntözőrendszerek működtetése. Az intézkedések célja, hogy a tartós hőség idején is mindenhová biztonságosan eljusson a megfelelő mennyiségű ivóvíz.
1: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élőzenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggeli Starter. A mi reggelink.

0: Ez a Trio FM jelzberényből megkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már megjelentek a piacokon, a zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. Emellett több helyen idén is elindultak a népszerű szedd magad akciók. Bár a tavaszi fagyok több körzetben károkat okoztak, a jól kezelt ültetvényekről kiváló minőségű gyümölcs kerül a vásárlókhoz. A szakemberek kiemelték a frissen szedett magyar őszi barack kiegyensúlyozott sav és cukortartalmának, valamint gazdag aromájának köszönhetően ízben jóval meghaladja a hosszú útról érkező importot. A hazai szezon az időjárástól függően akár szeptember közepéig is eltarthat, a vásárlással pedig nem csak ízletes és friss gyümölcshöz juthatunk, hanem a hazai kertészeteket is támogatjuk.
1: Well, in come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Fontos változások léptek életbe a Jászberényi Városi Könyvtárban ezen a héten augusztus 3-ai és 7-e között. A hőség és az energiatakarékosság miatt módosul a nyitvatartás. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 4-ig várják az olvasókat, szerdán és szombaton viszont zárva tart az intézmény. Hétfőtől a gyermekrészleg átalakítás miatt nem látogatható, a gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel, a visszaadott köteteket pedig a földszinten, a felnőtt részlegben tudják leadni. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár és a folyóirat olvasó továbbra is nyitva van, és a diafilmek cseréjére is lehetőség nyílik. Jövő héttől augusztus 10-e és 23-a között a könyvtár teljesen zárva lesz szabadság miatt. A megszokott rend szerint szombati nyitvatartással legközelebb augusztus 24-én hétfő reggel 9 órától nyit ki újra a Jászberényi Városi Könyvtár.
1: Reggeli starter, ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM jazzmenényben hamarosan 9 óra, hozzuk majd a legfrissebb híreket, de előtte egy ízelítő a következő 60 percünk nyitódalából. Egy igazi hamisítatlan nyári klasszikust hallgatunk. A Dan Laidback Duo 1983. júliusában adta ki a Sunshine Reggae című dalát, amely pillanatok alatt az évszázad egyik legmeghatározóbb nyári slágerévé vált. A John Goldberg és Tim Stell által írt felvétel a Keep Smiling című nagylemezen jelent meg, és a megjelenése után azonnal meghódította Európát, hetekig vezette a slágerlistákat Németországban, Ausztriában és nálunk Magyarországon is óriási kedvenc lett. Egyébként a dalhoz készült videóklip is a tiszta nyári életérzést hozza. Egy unalmas irodai környezetből repít el minket a pálmafás napsütötte tengerpartra. Nos, így lesz ez majd 9 után néhány perccel, szól majd a Sunshine Reggae.
1: Sunshine, Sunshine Reggae.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Lebb meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
5: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt

0: található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
1: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
2: Multifokális vagy irodai lencse?
1: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
2: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
1: Jászberény, Lehel vezértér 16.
2: Telefon 57 412 764.
3: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. Ellenőrzés kezdődött az akkumulátoripari cégeknél, még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és az embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos állomásban és egy közigazgatási épületben is. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után, szakértői becslések szerint számuk megközelíti a 10000-et.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség, mert minden autó megérdemli.
5: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. mert minden autó megérdemli.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most, mellé

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt köszönt önöket, folytatjuk egy igazán hűsítő nyári konyhai témával. A kovászolásról a legtöbbünknek szinte automatikusan a nyári kovászos uborka jut eszébe, pedig a lehetőség nem áll meg az uborkánál. A cukkini, a sárgalépa és a karfiol is kiválóan alkalmas erre a tartósítási módszerre. A kisebb zsenge cukinik lágyabb, sejmesebb állagot adnak, miközben enyhén diós aromáik jól működnek a fokhagymával vagy a kaporral. A sárgalépa magasabb cukortartalma miatt mélyebb, édeskés, savanykás ízt kap, miközben megőrzi roppanóságát. A karfiol pedig kifejezetten izgalmas választás, a fermentáció során enyhén diós, pikáns jegyeket vesz fel, és nagyon jól megtartja a fűszerek aromáját. A tejsavas erjedéssel készülő kovászott zöldségek nem csak finomak és frissítőek a kánikulában, de a bélmikrobiom sokféleségét is támogatják, érdemes tehát idén-nyáron az uborkán túl is kísérletezni.

0: Néhány közlekedési információ a mai napra a térségünk útjairól. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkálatok miatt útszűkületre és alkalmanként félpályás lezárásra számíthatnak. Jászberényben a déli bekötő úton vízközműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás, Jászapátin az Újszász felé vezető összekötő úton építésmunkák zajlanak, itt mindkét irányban félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti összekötő úton szintén útépítés miatt van félpályás korlátozás mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használ cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúsága minden napi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 52 86.
5: Nézd csak! Ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's. A legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menüajánló.
9: A Sólyomot elkeddi napi ajánlatában fahíja, salmaleves, káprész csirkemell, jászmér rizssel. Fogyasztatunk még zöldséges csirkehúslevest is, a húsmentes kínálatban gombapörkölt, további főételek közül pedig kérhető zöldbe főzelék fasírozottal, csirkemell rácosan forgatott burgonyával, sertéspörkölt rakott káposzta, milánói sertésborda és csirkesaslik. A Sólyomot el hívhatjuk az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata már a csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, paradicsomleves betűtésztával. Főétele közül választható tökfőzelék sült virslivel, sült oldalas hagymás tört burgonyával, rántott tengeri halfilé friss salátával, bolonyai spagetti négy sajtos nyokki vagy milánói penne. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44. Az Aranykanál étterem finomságai augusztus 4-én kedden tyúkhúsleves, ananászkrémleves, düveli sertésszelet rizivizivel, békön megöngyölt csirkemell sült zöldségekkel, zöldfűszeres rizssel. Készül még rántott sajt, burgonyi főzelék fasírtal, rántott füstölt sajt medvehagymás rizssel, a vegan menüben sóskamártás tükörtojással. 57-403-290 és 0620-470-37-33. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étterem mai kínálatában lebencsleves, zöldségleves, rizses hús, finom főzelék csibevagdaltal, négy sajtos penne és zsivány buksza zöldséges rizssel. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57-405-510-es telefonszámon. A Karaván önkiszolgáló étterem napi kínálata májgaluska leves, hideg megyleves, hentes csirketokány galuskával, bolonyai spagetti, fűszeres sült csirkecomb, erdészkaraj rántva, cornflakes csirkemell, rántott sajt, valamint tökfőzelék fokhagymás pecsenyével. A Karaván önkiszolgáló étterem hívható az 57-406-710-es számon. A Hello Berény parkoló háromfogásos ebédmenüje kedden görög gyümölcsleves, dibeli csirke rizibizivel, desszert vagy kávé kérhető még a menühöz. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A napi menüt kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A River Bistro vári vendégeit ma karfiol levessel, vadassertésragúval, tésztával, valamint készítenek még barackos csirke mellett is jázmérizssel. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon.
10: Ez volt a menü ajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
11: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
12: Két jelsági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátó helyek forgalma. Rövidített munkarend a Jászberényi polgármesteri hivatalban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Két jelsági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás, ezért Alattyán és Jászjákóhalma területén átmenetileg és időszakosan csökken a hálózati víznyomás. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT folyamatosan figyelemmel kíséri a vízellátás helyzetét, és szükség esetén azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy a vízszolgáltatás biztosított maradjon. Arra kérnek mindenkit, hogy ezekben a napokban takarékosan bánjon az ivóvízzel. Halasszák későbbre a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a locsolást vagy a medencék feltöltését. Rövidített munkarendben dolgoznak augusztus 4-től, azaz mától a Jászberényi polgármesteri hivatal dolgozói, erről a város polgármestere adott ki tájékoztatót. Mint írta, a rendkívüli szárazság, valamint ennek okán fellépő energiahiány mindenkit takarékos üzemeltetésre kényszerít. Budai Lóránt arról is beszámolt, hogy a város forgalmas csomópontjain a közterületfelügyelet munkatársai a következő napokban is osztanak ásványvizeket. A város üzemeltetése is átalakul. A Jászberényi VV Nonprofit ZRT elzárta az automata öntöző rendszereket, locsolni kizárólag furtkútból, lajtos kocsi segítségével fognak, ezért arra kéri a lakosságot, hogy akinek van lehetősége, öntsön egy-egy kanna vizet a háza előtt élő növényzetre. Az úttestek locsolását nem folytatják, de a párakapukat és a szökőkutakat tovább üzemeltetik a városban, melyek vízfogyasztása minimális, frissítő hatásuk viszont annál fontosabb. További intézkedésként a Jászberényi strand és termálfürdő, valamint a Lehel uszoda és termálfürdő is csatlakozik a rendkívüli energiatakarékosságra történő önkorlátozó felhíváshoz. A Fürdőszövetség ajánlásaira figyelemmel 17 óra után nem üzemelnek a szaunák és az élményelemek, a tervezettől eltérően nem tartanak éjszakai rendezvényeket, vezetékes vízzel egyáltalán nem locsolnak, és a mosási folyamatokat kizárólag munkaidőben végzik. Jászberény polgármestere azt is közölte, hogy emellett egyeztetéseket folytatnak arról is, hogy amennyiben a helyzet nem javul, a jászberényi jégcsarnok üzembehelyezését is elhalasztják. Az elmúlt időszakban az extrém hőség miatt Jász-Nagykun-Szolnokvár megye kórházainak forgalma is érezhetően emelkedett. Összességében mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátóhelyeken ellátottak száma az elmúlt napokban. Professzor dr. Pap Előd, a Jász-Nagykun-Szolnokvár megyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézet orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula elsősorban a szív- és érrendszeri betegek szervezetét terheli meg, de az idősekre és a kisgyermekekre is fokozottan kell ügyelni ebben az időszakban a kiszáradás veszélye miatt. A nagy hőség azonban az egészséges szervezet számára is kimerítő lehet, ezért folyamatosan pótoljuk a folyadékot és a sókat akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Módosítja az MVM a korábban beütemezett karbantartási munkák elvégzését. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM csoport elosztó társaságai a halasztható tervezett munkákat átütemezik, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki és ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Mint a közműszolgáltató közölte, Ezeknek a munkáknak az elvégzése éppen azt szolgálja, hogy megelőzhetőek legyenek a későbbi meghibásodások és üzemzavarok, valamint a hálózata rendkívüli körülmények között is biztonságosan működhessen. A tervezett munkákról az érintett ügyfelek előzetes tájékoztatást kapnak, az érintett települések, utcák és időpontok pedig elérhetőek az MVM hivatalos felületein. Jászberény egyes területeit érintő augusztus 5-ére korábban meghirdetett és tervezett áramszünettel járó munkálatokat átütemezték, és egy későbbi időpontban fogják elvégezni. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 3225-ös út 34-es kilométerénél Jászkísér közelében hétfőn. A kavicsot szállító teherautó az oldalára borult, a rakománya pedig az úttestre szóródott. A jászkíséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: A reggel is mellette szól.
4: Trio FM.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Folytatjuk egy programajánlattal. Érdemes már elkezdeni a felkészülést, hiszen október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászfényszarúi Futófesztivál. A Maróti István emlékének szentelt sportesemény központja a Jászfényszarúi Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu oldalon, ne maradjanak le. Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án.
3: A programok után vissza a Jássák kedvencei közé. Trio FM mellette szól.

0: Egy igazi klasszikus az örökzöld nyári slágerek közül 1997-ből. Itt a Trión folytatjuk most a friss hírekkel, majd zenél nekünk Katy Perry, méghozzá tavalyi sikert hozom majd tőle, a Bandit című dalt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra.
4: Szállásadó vagy, vagy céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmad sincs, hol reggelisztesd őket.
3: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistró reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
4: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
3: Add oda vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
4: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők,
3: előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők.
4: Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit is már 690 forinttól.
3: Birs Kávézó és Bistró. Jászberény, Lehel vezértér.
4: 0620 240 40 44.
3: Vendégeid reggelije? Pipa. Csak a Birsnél.
5: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
6: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
7: 34. Csángó Fesztivál augusztus 5-e és 9-e között Jászberényben. Augusztus 7-én este 8:30-tól a Magyar Banda ad fergeteges koncertet a szabadtéri színpadon. Virtuóz hangszertudásuk, a népdalaik aktualitása és innovatív hangszerelése az, amivel egyből behúzzák a hallgatóságot sajátos világukba. Gyere el, te is élvezd a remek nagy koncertet! Közreműködik a Jászság Népi Együttes. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
8: De a szabadság megmarad.
9: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Újabb halálos áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, számolt be reggel a Paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 1:30 körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 0,5 centimétert emelkedett. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz

0: Szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Lezuhant egy hegygerincről, és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották, a 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 27, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Jó, nem úgy köszöntöm Önöket a stúdióban, továbbra is Pálinkás Zsolt. A kánikulában sokan tekerjük le a klímát alacsonyabb fokozatra, pedig a szakemberek szerint érdemes odafigyelni a használatára. A legfontosabb szabály, hogy a kint és a benti hőmérséklet között legfeljebb 6-8 fok közötti különbség legyen. Ennek hiányában a szervezet sokkot kaphat, ami hirtelen szédüléshez, megfázáshoz, vagy akár tüdőgyulladáshoz is vezethet. A klíma önmagában nem juttat friss levegőt a helyiségbe, csupán a benti levegőt keringteti és hűti, ráadásul szárítja is azt. Ezért elengedhetetlen a rendszeres szellőztetés, amit legcélszerűbb az éjszakai vagy a kora reggeli órákban elvégezni. A berendezésből kiáramló hideg levegőt soha ne irányítsuk közvetlenül a fekhelyre vagy az íróasztalra, mert az kellemetlen ízületi és izomfájdalmakat okozhat. Emellett a szűrők rendszeres szakemberek általi tisztításáról sem szabad megfeledkezni, hiszen a pangóvízben elszaporodó baktériumok komoly légúti betegségeket válthatnak ki. Figyeljünk tehát mindenképpen erre. Itt a Trión pedig haladunk tovább, igazi nyár és lágerek. Jennifer Lopez-zel folytatjuk a sort.

A Trio FM-et hallgatják. Holnap, azaz augusztus 5-én szerdán kezdetét veszi a 34. Csángó Fesztivál itt Jászberényben. Vasárnapig 5 napon át mintegy 50 program, több mint 600 fellépő, zene, népművészet és pazar gasztronómia várja a látogatókat a város több pontján. A nyitónapon szerdán délután 3 órától a Lehel Filmszínház galériájában a régi jászsági bandák fotókiállítását tekintetik meg. Este 8:30-kor a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola szólótáncosainak Ahogy én járom című műsorát láthatják a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában. Este 9:30-től pedig ugyanitt táncház indul az Iszka Borza bandával. Csütörtöktől már a népművészeti vásár és az Ízek utcája is kitárja kapuit a főtéren és a környező utcákban, a Székely Mihály szabadtéri színpadon pedig olyan kiemelt gálaműsorokat láthatnak majd, mint a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása, vagy a Magyar Banda koncertje. Szombat este pedig látványos tűzijáték is színesíti a programot a főtéren. Jó szórakozást, kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok a 34. Csángó Fesztiválhoz. A részletes programokat pedig megtalálják a fesztivál online felületein.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A Sólyomotel keddi napi ajánlatában fahéja salmaleves, káprész csirkemell jászmirizssel. Fogyasztatunk még zöldséges csirkehúslevest is, a húsmentes kínálatban gombapörkölt, további főételek közül pedig kérhető zöldbefőzelék fasírozottal, csirkemell rácosan forgatott burgonyával, sertéspörkölt rakott káposzta, milánói sertésborda és csirkesaslik. A Sólyomotelt hívhatjuk az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata már a csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, paradicsomleves betűtésztával. Főétele közül választható tök főzelék sült virslivel, sült oldalas hagymás tört burgonyával, rántott tengeri halfilé friss salátával, bolonya és spagetti négy sajtos nyokki vagy milánói penne. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44. Az Aranykalán étterem finomságai augusztus 4-én kedden tyúkhúsleves, ananászkrémleves, düveli sertésztelet rizivizivel, békön megöngyölt csirkemell sült zöldségekkel, zöldfűszeres rizssel. Készül még rántott sajt, burgonya főzelék fasírtal, rántott füstölt sajt medvehagymás rizssel, a vegan menüben sóskamártás tükörtojással. 57-403-290 és 0620-470-37-33. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étterem mai kínálatában lebencsleves, zöldségleves, rizses hús, finom főzelék csibevagdaltal, négy sajtos penne és zsivány buksza zöldséges rizssel. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57-405-510-es telefonszámon. A Karaván önkiszolgáló étterem napi kínálata májgaluska leves, hideg megyleves, hentes csirketokány galuskával, bolonyai spagetti, fűszeres sült csirkecomb, erdészkaraj rántva, konflék csirkemell, rántott sajt, valamint tök főzelék fokhagymás pecsenyével. A Karaván önkiszolgáló étterem hívható az 57-406-710-es számon. A Hello Berény parkoló háromfogásos ebédmenüje kedden görög gyümölcsleves, dibeli csirke rizibizivel, desszert vagy kávé kérhető még a menühöz. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A napi menüt kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A River Bistro vári vendégeit ma karfiol levessel, vadassertésragúval, tésztával, valamint készítenek még barackos csirke mellett is jászmérizssel. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az elmúlt időszakban az extrém hőség miatt Jász-Nagykun-Szolnokvár megye kórházainak forgalma is érezhetően emelkedett. Összességében mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátóhelyeken ellátottak száma az elmúlt napokban. Professzor dr. Pap előtt a Jász-Nagykun-Szolnokvár megyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézet orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula elsősorban a szív- és érrendszeri betegek szervezetét terheli meg, de az idősekre és a kisgyermekekre is fokozottan kell ügyelni ebben az időszakban a kiszáradás veszélye miatt. A nagy hőség azonban az egészséges szervezet számára is kimerítő lehet, ezért folyamatosan pótoljuk a folyadékot és a sókat akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Két jársági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Halmai Ferenc a jársági országgyűlési képviselője arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás, ezért Alattyán és Jász-Jákóhalma területén átmenetileg és időszakosan csökken a hálózati víznyomás. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT folyamatosan figyelemmel kíséri a vízellátás helyzetét, és szükség esetén azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy a vízszolgáltatás biztosított maradjon. Arra kérnek mindenkit, hogy ezekben a napokban takarékosan bánjon az ivóvízzel. Halasszák későbbre a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a locsolást vagy a medencék feltöltését. Rövidített munkarendben dolgoznak augusztus 4-től, azaz mától a Jászberényi Polgármesteri Hivatal dolgozói, erről a város polgármestere adott ki tájékoztatót. Mint írta, a rendkívüli szárazság, valamint ennek okán fellépő energiahiány mindenkit takarékos üzemeltetésre kényszerít. Budai Lóránt arról is beszámolt, hogy a város forgalmas csomópontjain a közterületfelügyelet munkatársai a következő napokban is osztanak ásványvizeket. A város üzemeltetése is átalakul. A Jászberényi VV Nonprofit ZRT elzárta az automata öntöző rendszereket, locsolni kizárólag furtkútból, lajtos kocsi segítségével fognak, ezért arra kéri a lakosságot, hogy akinek van lehetősége, öntsön egy-egy kanna vizet a háza előtt élő növényzetre. Az úttestek locsolását nem folytatják, de a párakapukat és a szökőkutakat tovább üzemeltetik a városban, melyek vízfogyasztása minimális, frissítő hatásuk viszont annál fontosabb. További intézkedésként a Jászberényi strand és termálfürdő, valamint a Lehel uszoda és termálfürdő is csatlakozik a rendkívüli energiatakarékosságra történő önkorlátozó felhíváshoz. A Fürdőszövetség ajánlásaira figyelemmel 17 óra után nem üzemelnek a szaunák és az élményelemek, a tervezettől eltérően nem tartanak éjszakai rendezvényeket, vezetékes vízzel egyáltalán nem locsolnak, és a mosási folyamatokat kizárólag munkaidőben végzik. Jászberény polgármestere azt is közölte, hogy emellett egyeztetéseket folytatnak arról is, hogy amennyiben a helyzet nem javul, a jászberényi jégcsarnok üzembe helyezését is elhalasztják. Módosítja az MVM a korábban beütemezett karbantartási munkák elvégzését. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM csoport elosztó társaságai a halasztható tervezett munkákat átütemezik, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki és ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Mint a közműszolgáltató közölte, ezeknek a munkáknak az elvégzése éppen azt szolgálja, hogy megelőzhetőek legyenek a későbbi meghibásodások és üzemzavarok, valamint a hálózata rendkívüli körülmények között is biztonságosan működhessen. A tervezett munkákról az érintett ügyfelek előzetes tájékoztatást kapnak, az érintett települések, utcák és időpontok pedig elérhetőek az MVM hivatalos felületein. Jászberény egyes területeit érintő augusztus 5-ére korábban meghirdetett és tervezett áramszünettel járó munkálatokat átütemezték, és egy későbbi időpontban fogják elvégezni. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A reggel is mellette szól.
5: Trio FM reggeli starter.

Ez a Trio FM Jászberényből. Fontos változások léptek életbe a Jászberényi Városi Könyvtárban ezen a héten augusztus 3-a és 7-e között. A hőség és az energiatakarékosság miatt módosul a nyitvatartás. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 4-ig várják az olvasókat, szerdán és szombaton viszont zárva tart az intézmény. Hétfőtől a gyermekrészleg átalakítás miatt nem látogatható, a gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel, a visszahozott köteteket pedig a földszinten, a felnőtt részlegben tudják leadni. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár és a folyóirat olvasó továbbra is nyitva van, és a diafilmek cseréjére is lehetőség nyílik. Jövő héttől augusztus 10-e és 23-a között a könyvtár teljesen zárva lesz szabadság miatt. A megszokott rend szerint szombati nyitvatartással legközelebb augusztus 24-én hétfő reggel 9 órától nyit ki újra a Jászberényi Városi Könyvtár.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. A Magyar Vöröskereszt augusztusban több helyszínen is szervez véradást itt a járságban. Augusztus 4-én kedden Jászjákóhalmán várják a segítő szendékúakat a Gazdakörnél, a Bajcsi utca 9 szám alatt délután 2 és 16.30 között. A jövő héten kedden, augusztus 11-én itt Jászberényben a Telplánzénó középiskolában lesz lehetőség véradásra a Szabadság tér 1 szám alatt délelőtt 11 órától egészen délután 4-ig. A hónap végén, augusztus 27-én csütörtökön pedig Jászfényszarún a Papkastélyban a Szabadság út 7 szám alatt tartanak véradást dél és 17 óra között. A jelentkezéshez mindenképpen vigyék magukkal a személyigazolványt, a tajkártyát és a lakcímkártyát is. Ha tehetik, kérem segítsenek, hiszen tudják, minden csepp számít.
1: Trio FM. Minden, amit szeretik.

0: 11 óra hamarosan hallgatjuk a legfrissebb információkat, majd indul a napközben magazinunk. A reggeli starterrel pedig holnap 7 órakor várom majd Önöket itt a 97 héten.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
5: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzeria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Vízkorlátozást vezettek be több romániai megyében, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódhatnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy az eddig tapasztalt energiatakarékosság, ami napi 6-700 megawatt megtakarítást jelentett, továbbra is tartson ki. A gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak a Facebookon azt közölte, hogy a Dunamenti erőmű is biztonságosan működik. Kapitány István hozzátette, az import is biztosított, az összefogás eredményeképp pedig a fogyasztás is alacsonyabb. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Forgalom és vízkorlátozást vezettek be Romániában a hőség és a folyók kritikus vízhozama miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek a délutáni órákban nem közlekedhetnek az autópályákon. A Körösök vízgyűjtő medencéjében tapasztalt alacsony vízhozam miatt Bihar megyében már 15 településen van érvényben vízkorlátozás. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, 3 ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5 meghaltak, 6 pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek.

0: keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Az Egyesült Államok beli Michiganben halálos áldozatai is vannak egy tömeges bélfertőzésnek, amit a vizsgálatok szerint zöld saláta okozott. Eddig ketten meghaltak, mintegy 200 embert kórházban kezelnek. Az egészségügyi hatóságokat több mint 11 ezer esetről értesítették. A járványszerű terjedés egy gyors étteremből indult, de más zöldségeket árusító helyeket is ellenőriznek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből 11 óra múlt köszöntő önöket, ez már a Napközben magazinunk. Látszik már a kánikula vége. A legfrissebb előjelzések szerint péntek szombat tájékán végre hidegfront hozhat enyhülést a térségbe. Addig azonban még ki kell bírnunk a perzselő hőséget, kettől csütörtökig országszerte 40 fok körül alakul majd a nappali csúcsérték, szerdán és csütörtökön pedig helyenként akár a 42 fokot is elérheti a hőmérséklet, emiatt ismét megdőlhet az országos melegrekord, ráadásul trópusi éjszakák várnak ránk, a levegő éjjel sem hűl 20-25 fok alá. Péntektől viszont északnyugat felől lassan mozgó hidegfront érkezik, amely fokozatosan mérsékli majd az extrém forróságot. Az enyhülés először az északi és nyugati ország részben lesz érezhető, még a délalföldön csak később csökken a hőmérséklet. A napközbenünkben pedig Benson Boone és a Coldplay zenél. Rádiózzunk együtt a kedd utolsó órájában is.
1: Trió napközben. Minden, ami jásság.

0: Néhány közlekedési információ a mai napra a térségünk útjairól. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkerőhelyet építenek, a munkálatok miatt útszűkülete és alkalmanként félpályás lezárásra számíthatnak. Jászberényben a déli bekötő úton víz közműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás, Jászapátin az Újszász felé vezető összekötő úton építésünkek zajlanak, itt mindkét irányban félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti összekötő úton szintén útépítés miatt van félpályás korlátozás mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse.
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menü ajánló.
7: A Sólyomot elkeddi napi ajánlatában fahéja, salmaleves, káprész csirkemell jászmin rizssel. Fogyasztatunk még zöldséges csirkehúslevest is, a húsmentes kínálatban gombapörkölt, további főételek közül pedig kérhető zöldbe főzelék fasírozottal, csirkemell rácosan forgatott burgonyával, sertéspörkölt, rakott káposzta, milánói sertésborda és csirkesaslik. A Sólyomotelt hívhatjuk az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata már a csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, paradicsomleves betűtésztával. Főételek közül választható tök főzelék sült virslivel, sült oldalas hagymás tört burgonyával, rántott tengeri halfilé friss salátával, bolognai spagetti négy sajtos nyokki vagy milánói penne. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44. Az Aranykalár étterem finomságai augusztus 4-én kedden tyúkhúsleves, ananászkrémleves, düveli sertésszelet rizivizivel, békön megöngyölt csirkemell sült zöldségekkel, zöldfűszeres rizssel. Készül még rántott sajt, burgonyi főzelék fasírtal, rántott füstölt sajt medvehagymás rizssel, a vegan menüben sóskamártás tükörtojással. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étterem mai kínálatában lebencsleves, zöldségleves, rizses hús, finom főzelék csibevagdaltal, négy sajtos penne és zsivány buksza zöldséges rizssel. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57-405-510-es telefonszámon. A Karaván önkiszolgáló étterem napi kínálata májgaluska leves, hideg megyleves, hentes csirketokány galuskával, bolognai spagetti, fűszeres sült csirkecomb, erdészkaraj rántva, cornflakes csirkemell, rántott sajt, valamint tök főzelék fokhagymás pecsenyével. A Karaván önkiszolgáló étterem hívható az 57-406-710-es számon. A Hello Berény parkoló háromfogásos ebédmenüje kedden görög gyümölcsleves, dibeli csirke rizibizivel, desszert vagy kávé kérhető még a menühöz. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A napi menüt kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A River Bistro vári vendégeit ma karfiol levessel, vadassertésragúval, tésztával, valamint készítenek még barackos csirke mellett is jászmérizssel. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Információk a Jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: A Trió FM-et hallgatják. Holnap, azaz augusztus 5-én szerdán kezdetét veszi a 34. Csángó Fesztivál itt Jászberényben. A következő percekben hozok egy kis ízelítőt a fesztivál programkínálatából, természetesen csak Dióhéjban, hiszen a részleteket megtalálják a Csángó Fesztivál közösségi felületein. Vasárnapig 5 napon át mintegy 50 program, több mint 600 fellépő, zene, népművészet és pazar gasztronómia várja a látogatókat a város több pontján. A nyitónapon szerdán délután 3 órától a Lehel Filmszínház galériájában a régi jászsági bandák fotókiállítását tekintetik meg. Este 8:30-kor a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola szólótáncosainak, ahogy Én járom című műsorát láthatják a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában. Este 9:30-től pedig itt táncház indul az Iszka Borza bandával. Csütörtöktől már a népművészeti vásár és az Ízek utcája is kitárja kapuit a főtéren és a környező utcákban, a Székely Mihály szabadtéri színpadon pedig olyan kiemelt gálaműsorokat láthatnak majd, mint a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása, vagy a Magyar Banda koncertje. Szombat este pedig látványos tűzijáték is színesíti a programot a főtéren. Jó szórakozást, kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok a 34. Csángó Fesztiválhoz. A részletes programokat pedig megtalálják a fesztivál online felületein. Október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászfényszarúi Futófesztivál. A Maróti István emlékének szentelt sportesemény központja a Jászfényszarúi Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu oldalon, ne maradjanak le. Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án. Most pedig ugrunk egy kicsit államalapításunk ünnepéig. Augusztus 20-án itt Jászverényben reggel 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődnek a megemlékezések a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. Délelőtt 10 órától a Margit szigeten tartják a városi ünnepségeket. A kenyérszentelést Szántó József címzetes apát plébános végzi, igei áldást pedig Mező István református lelkipásztor mond. Az ünnepi beszédet Kocsisné Deli Irén, a Telplán Zénó Kolping Technikum gimnázium és szakképző iskola magyar történelem szakos tanára tartja. A városi megemlékedésen közreműködik Szekeres Kamillai zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai, valamint a Jászsági Hagyományőrző Egylet. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok Önöknek minden ajánlott programhoz, a részleteket pedig megnézhetik a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalán.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

Dél lesz hamarosan, most részemről itt a búcsú, holnap reggel 7-kor ismét találkoztatunk itt a Trio FM-en. Jó volt ma is együtt rádiózni. Köszönöm a figyelmet, Pálinka Zsoltot hallották, további szép napot kívánok mindenkinek, az evét, ez pedig jó étvágyat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csáválsi zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palatkai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élő zenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
4: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben! Hazai hagyományőrző együttesek, Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda nagykoncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folkkocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palatkai Banda, a Szász Csáválsi zenekar, valamint Pál István szalonna és bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Django Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
5: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
6: Ez volt a reklám.
7: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Idén is több ezer látogatót vonzott a jászberényi mézvásár. Őrizetben a jászkunsági díler. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A hazai méhészélet egyik legjelentősebb eseményének adott otthont Jászberény immár 38. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely idén is nagyon sok látogatót vonzott. A mézkirálynő és a mézlovagrendek zenével kísért felvonulása vezette fel a megnyitó színpadi programját a Bercsényi úti sportcsarnokban. Elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte a résztvevőket.
10: A házigazdák tiszteletével köszöntök mindenkit itt Jászberényben, a 38. mézvásáron. Tudjuk és

0: Legalább sejtjük, hogy milyen fontos a méz készítése, hogy milyen fantasztikus, bár pici, de fantasztikus állatok a méhek. Nálam önök sokkal jobban tudják, hogy méz, igaz, hogy a méhek nélkül lehetetlen, de kell hozzá az ember. Hiszen a méhek és a méhészek együtt hozzák létre azt a mézet, amely azt hiszem mindannyiunk számára rendkívül fontos. És az együttműködés, ez a fajta együtt dolgozás egy kifejezetten jó példa arra, hogyan tud együtt szövetségben lenni ember és természet. Tegyünk őszinték, mint mindennek, ennek is van egy másik oldala, és azt hiszem, hogy most, amilyen világot élünk, amilyennek a természeti lehetőségeink, adottságaink most körülöttünk, érezzük most is ezt a 40-valahány fokot. Egy rossz példa, hiszen nem vigyázunk a természetre, és ez meglátszik a méhészeten, a mézen, hiszen már tavaly arról beszéltünk, hogy az állomány fele elveszett, és ez az időjárás, az időszak nem tesz ennek jót, és bár tudom, hogy a kormány elkezdett dolgozni azon, hogy ez valamilyen szinten megváltozzon, de talán nem merem kimondani, hogy késő, de sokkal korábban kellett volna lépni. Ezt a fajta lépéskényszert Jászberény már megérezte jó néhány évvel ezelőtt, talán későn, remélem, hogy nem. 2022-ben volt először vízkorlátozás Jászberényben, és akkor azt mondtuk, hogy ezzel nekünk foglalkoznunk kell, találnunk kell olyan természetközeli megoldásokat, amely ezeket a folyamatokat lassítja, és talán tesz azért, hogy a méhészet egy picit könnyebb helyzetben legyen.
1: Halmai Ferenc a Jenság országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében méltatta a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvény eredményességét, a Jenság méhész közösségét.
2: Egy rendezvény ennyi évtizeden már csak akkor tud fennmaradni és fejlődni, ha egy összetartó közösség áll mellette. Én azt gondolom, hogy itt Jászberényben nagyon jó helye van ennek a méhész találkozónak, hiszen nagyon sok minden adottságai vannak, támogatása van, és köszönöm, hogy az önkormányzat is ennyire támogatja. Nem véletlen, hogy éppen a Jászság vált a magyar méhészet egyik legfontosabb központjává. Az Agyva völgye és a helyi táj adottságai mellett van még valami, ami ezt a vidéket kiemeli. A tudás, amit a méhész családok generációról generációra örökítenek át. A méhészek munkáját sokszor hajlamosak vagyunk természetesnek tekinteni. A mézet mindenki ismeri, szeretjük asztalunkon látni. De azt a rengeteg korai hajnali munkát, a folyamatos odafigyelést, a természet feszélyeivel való küzdelmet és azt a hatalmas felelősséget azonban már kevesen látják, ami a kész üveg mögött van. Önök nem csak egy kiváló, egészséges hazai termékeket állítanak elő, a jövőnket őrzik, ugyanis a méhészek munkája nélkül a mezőgazdaságunk és a környezetünk sem létezhetne abban a formában, ahogy ismerjük. Éppen ezért nagyon fontosak azok a rendezvények, mint például a mai is. Lehetőséget adnak a szakmai párbeszédre, a tapasztalatcserére, és megmutatják a nagy közönségnek is a méhész társadalom értékteremtő erejét.
1: A 38. Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki beszámolt egy nagyszabású vizsgálat eredményéről, amelyet a szövetség végzett el európai nagyáruházaknál forgalmazott mézeknél. Az elnök kritikusnak nevezte azokat a természeti és időjárási viszonyokat is, amelyek hazánkban is jelen vannak, és sújtják a méh állományokat.
3: 38. mézvásár, gondolom 38 évvel ezelőtt Molnár György kezdte el, és biztos, hogy Gyuri és kollégái és mi is, akik itt voltunk, nem gondoltuk volna, hogy ekkora változást tesz életünkben, kiszáradnak folyóink, és ez mind érint minket. Óriási bajban van az egész ország, mezőgazdaság, méhészek és a méheink is szenvednek. Amikor halljuk a sajtóban, hogy a vadászok, az erdészek mit dolgoznak az emlősökért, a madarakért, soha nem halljuk, nyilván nekünk is mondani kell, a rovarok ugyanígy szomjaznak, éheznek. Eddig a mézár sújtotta, a világpiac sújtott minket, most pedig természet, ami ellen nagyon nehéz bármit tenni. Még nem került nyilvánosságra, Nyugat-Európában a polcokról leszedtünk mézeket, és az általunk leszedett nyugat-európai mézmintáknak egy egyszerű vizsgálattal igazoltuk, hogy egyharmada hamisítvány, ez egy akkreditált vizsgálat volt, ezt elküldtük Brüsszelbe az illetékes főigazgatóságra, hogy minden energiánkon azon dolgozunk, hogy nagyon kevés olyan állatfaj van a mezőgazdaságban, mert nem kap Brüsszeltől közvetlen, úgynevezett jövedelemkiegészítő támogatást. Ez a méhészeknél nulla. Mi egy olyan ökoszolgáltatást végzünk a beporzás révén, ami nélkülözhetetlen, semmi más nem oldja meg rajtunk kívül. Igenis kérjük folyamatosan Brüsszelt, hogy ez az ökoszolgáltatás közszolgáltatássá alakuljon át.
1: A Jászberényi mézvásáron megválasztották a mézkirálynőt is. A zsűri a szóbeli és írásbeli megmérettetés után ünnepélyes eredményhirdetésen mutatta be, kik képviselik a következő egy évben a magyar méhészetet és a hazai termelői mézet. Magyarország 2026. évi mézkirálynője a söjtöri Balogné Dóra Alexandra lett, az első udvarhölgy címét a budapesti Varga Hanna, míg a második udvarhölgy címet a bács-borsodi Pekli Gabriella nyert el. Egy 37 éves férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Szolnokon, ruházat átvizsgáláskor összességében 325 g kábítószer gyanús anyag került elő, amit azonnal lefoglaltak. A bűnügyi technikusok elsődlegesen Raman készülék segítségével azonosították a drogokat, metamfetamintól a kokainig, a gombától a kanabiszig, a bélyegektől a tablettáig széles volt a spektrum. A lefoglalt kábítószereket igazságügyi vegyész szakértőhöz szállították, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az elmúlt időszakban az extrém hőség miatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kórházainak forgalma is érezhetően emelkedett. Összességében mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátóhelyeken ellátottak száma az elmúlt napokban. Professzor dr. Pap Előd, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház rendelőintézet orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula elsősorban a szív- és érrendszeri betegek szervezetét terheli meg, de az idősekre és a kisgyermekekre is fokozottan kell ügyelni ebben az időszakban a kiszáradás veszélye miatt. A nagy hőség azonban az egészséges szervezet számára is kimerítő lehet, ezért folyamatosan pótoljuk a folyadékot és a sókat akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Két jászsági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás, ezért Alattyán és Jász-Jákóhalma területén átmenetileg és időszakosan csökken a hálózati víznyomás. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT folyamatosan figyelemmel kíséri a vízellátás helyzetét, és szükség esetén azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy a vízszolgáltatás biztosított maradjon. Arra kérnek mindenkit, hogy ezekben a napokban takarékosan bánjon az ivóvízzel. Halasszák későbbre a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a locsolást vagy a medencék feltöltését. Rövidített munkarendben dolgoznak augusztus 4-től, azaz mától a Jászberényi Polgármesteri Hivatal dolgozói, erről a város polgármestere adott ki tájékoztatót. Mint írta, a rendkívüli szárazság, valamint ennek okán fellépő energiahiány mindenkit takarékos üzemeltetésre kényszerít. Budai Lóránt arról is beszámolt, hogy a város forgalmas csomópontjain a közterületfelügyelet munkatársai a következő napokban is osztanak ásványvizeket. A város üzemeltetése is átalakul. A Jászberényi VV Nonprofit ZRT elzárta az automata öntöző rendszereket, locsolni kizárólag furtkútból, lajtos kocsi segítségével fognak, ezért arra kéri a lakosságot, hogy akinek van lehetősége, öntsön egy-egy kanna vizet a háza előtt élő növényzetre. Az úttestek locsolását nem folytatják, de a párakapukat és a szökőkutakat tovább üzemeltetik a városban, melyek vízfogyasztása minimális, frissítő hatásuk viszont annál fontosabb. További intézkedésként a Jászberényi strand és termálfürdő, valamint a Lehel uszoda és termálfürdő is csatlakozik a rendkívüli energiatakarékosságra történő önkorlátozó felhíváshoz. A Fürdőszövetség ajánlásaira figyelemmel 17 óra után nem üzemelnek a szaunák és az élményelemek, a tervezettől eltérően nem tartanak éjszakai rendezvényeket, vezetékes vízzel egyáltalán nem locsolnak, és a mosási folyamatokat kizárólag munkaidőben végzik. Jászberény polgármestere azt is közölte, hogy emellett egyeztetéseket folytatnak arról is, hogy amennyiben a helyzet nem javul, a jászberényi jégcsarnok üzembe helyezését is elhalasztják. Módosítja az MVM a korábban beütemezett karbantartási munkák elvégzését. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM csoport elosztó társaságai a halasztható tervezett munkákat átütemezik, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki és ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Mint a közműszolgáltató közölte, Ezeknek a munkáknak az elvégzése éppen azt szolgálja, hogy megelőzhetőek legyenek a későbbi meghibásodások és üzemzavarok, valamint a hálózata rendkívüli körülmények között is biztonságosan működhessen. A tervezett munkákról az érintett ügyfelek előzetes tájékoztatást kapnak, az érintett települések, utcák és időpontok pedig elérhetőek az MVM hivatalos felületein. Jászberény egyes területeit érintő augusztus 5-ére korábban meghirdetett és tervezett áramszünet járó munkálatokat átütemezték, és egy későbbi időpontban fogják elvégezni.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
5: Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
6: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell, prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 34. Csángó Fesztivál augusztus 5-e és 9-e között Jászberényben. Augusztus 7-én este 8:30-tól a Magyar Banda ad fergeteges koncertet a szabadtéri színpadon. Virtuóz hangszertudásuk, a népdalaik aktualitása és innovatív hangszerelése az, amivel egyből behúzzák a hallgatóságot sajátos világukba. Gyere el, te is élvezd a remek nagy koncertet! Közreműködik a Jászság Népi Együttes. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
3: De a szabadság megmarad.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse?
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
5: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Sokan váltanak jegyet a balatoni helyjegyes vonatokra, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. A Duna House ingatlan irodahálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását, a digitális hirdető kijelzőket és rövidített nyitvatartással működnek a minimumra csökkentett légkondicionálással. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlő egységét, így délelőtt visszaköltöztették az intenzív osztályt és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahin Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentes

0: Segélyről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Országszerte süt a nap, eső sehol sem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Két jelségi településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátóhelyek forgalma. Rövidített munkarend a Jászberényi polgármesteri hivatalban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Két jelségi településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás, ezért Alattyán és Jászjákóhalma területén átmenetileg és időszakosan csökken a hálózati víznyomás. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT folyamatosan figyelemmel kíséri a vízellátás helyzetét, és szükség esetén azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy a vízszolgáltatás biztosított maradjon. Arra kérnek mindenkit, hogy ezekben a napokban takarékosan bánjon az ivóvízzel. Halasszák későbbre a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a locsolást vagy a medencék feltöltését. Rövidített munkarendben dolgoznak augusztus 4-től, azaz mától a Jászberényi polgármesteri hivatal dolgozói, erről a város polgármestere adott ki tájékoztatót. Mint írta, a rendkívüli szárazság, valamint ennek okán fellépő energiahiány mindenkit takarékos üzemeltetésre kényszerít. Budai Lóránt arról is beszámolt, hogy a város forgalmas csomópontjain a közterületfelügyelet munkatársai a következő napokban is osztanak ásványvizeket. A város üzemeltetése is átalakul. A Jászberényi VV Nonprofit ZRT elzárta az automata öntöző rendszereket, locsolni kizárólag furtkútból, lajtos kocsi segítségével fognak, ezért arra kéri a lakosságot, hogy akinek van lehetősége, öntsön egy-egy kanna vizet a háza előtt élő növényzetre. Az úttestek locsolását nem folytatják, de a párakapukat és a szökőkutakat tovább üzemeltetik a városban, melyek vízfogyasztása minimális, frissítő hatásuk viszont annál fontosabb. További intézkedésként a Jászberényi strand és termálfürdő, valamint a Lehel uszoda és termálfürdő is csatlakozik a rendkívüli energiatakarékosságra történő önkorlátozó felhíváshoz. A Fürdőszövetség ajánlásaira figyelemmel 17 óra után nem üzemelnek a szaunák és az élményelemek, a tervezettől eltérően nem tartanak éjszakai rendezvényeket, vezetékes vízzel egyáltalán nem locsolnak, és a mosási folyamatokat kizárólag munkaidőben végzik. Jászberény polgármestere azt is közölte, hogy emellett egyeztetéseket folytatnak arról is, hogy amennyiben a helyzet nem javul, a Jászberényi jégcsarnok üzembe helyezését is elhalasztják. Az elmúlt időszakban az extrém hőség miatt Jász-Nagykunszolnok vármegye kórházainak forgalma is érezhetően emelkedett. Összességében mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátóhelyeken ellátottak száma az elmúlt napokban. Professzor dr. Pap Előd, a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézet orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula elsősorban a szív- és érrendszeri betegek szervezetét terheli meg, de az idősekre és a kisgyermekekre is fokozottan kell ügyelni ebben az időszakban a kiszáradás veszélye miatt. A nagy hőség azonban az egészséges szervezet számára is kimerítő lehet, ezért folyamatosan pótoljuk a folyadékot és a sókat akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Módosítja az MVM a korábban beütemezett karbantartási munkák elvégzését. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM csoport elosztó társaságai a halasztható tervezett munkákat átütemezik, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki és ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Mint a közműszolgáltató közölte, ezeknek a munkáknak az elvégzése éppen azt szolgálja, hogy megelőzhetőek legyenek a későbbi meghibásodások és üzemzavarok, valamint a hálózata rendkívüli körülmények között is biztonságosan működhessen. A tervezett munkákról az érintett ügyfelek előzetes tájékoztatást kapnak, az érintett települések, utcák és időpontok pedig elérhetőek az MVM hivatalos felületein. Jászberény egyes területeit érintő augusztus 5-ére korábban meghirdetett és tervezett áramszünettel járó munkálatokat átütemezték, és egy későbbi időpontban fogják elvégezni. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 32-25-ös út 34-es kilométerénél Jászkísér közelében hétfőn. A kavicsot szállító teherautó az oldalára borult, a rakománya pedig az úttestre szóródott. A jászkíséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Lebd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra.
4: Szállásadó vagy céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmad sincs, hol reggelisztesd őket.
3: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistró reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
4: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
3: Add oda vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
4: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők,
3: előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők.
4: Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit is már 690 forinttól.
3: Birs Kávézó és Bistró. Jászberény, Lehel vezértér.
4: 0620 240 40 44.
3: Vendégeid reggelije? Pipa. Csak a Birsnél.
5: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
6: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Meghalt egy ember Dunakeszin a hirtelen mélyülő Dunában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímahasználatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Megjavították a Keszthelyi Kórház klímaberendezését, visszaköltöztették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új beteget felvenni, 2 embert átszállítottak Zalaegerszegre. Sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei Kutatómentő Szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egy

0: tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentő szolgálat. A leletet hajóba emelve tudták partra vinni, ahonnan kis teherautó szállította el. A katonai motorkerékpárt a HM Hadtörténet Intézet és múzeum munkatársai vizsgálják majd át. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, a hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: математика.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat. Az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
4: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
3: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Idén is több ezer látogatót vonzott a Jászberényi Mézvásár. Őrizetben a Jászkonsági díler. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A hazai méhészélet egyik legjelentősebb eseményének adott otthont Jászberény immár 38. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely idén is nagyon sok látogatót vonzott. A mézkirálynő és a mézlovagrendek zenével kísért felvonulása vezette fel a megnyitó színpadi programját a Bercsényi úti sportcsarnokban. Elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte a résztvevőket.
10: A házigazdák tiszteletével köszöntök mindenkit itt Jászberényben, a 38. mézvásáron. Tudjuk és legalább sejtjük, hogy milyen fontos a méz készítése, hogy milyen fantasztikus, bár pici, de fantasztikus állatok a méhek. Nálam önök sokkal jobban tudják, hogy méz, igaz, hogy a méhek nélkül lehetetlen, de kell hozzá az ember. Hiszen a méhek és a méhészek együtt hozzák létre azt a mézet, amely azt hiszem mindannyiunk számára rendkívül fontos. És az együttműködés, ez a fajta együtt dolgozás egy kifejezetten jó példa arra, hogyan tud együtt szövetségben lenni ember és természet. Tegyünk őszinték, mint mindennek, ennek is van egy másik oldala, és azt hiszem, hogy most, amilyen világot élünk, amilyennek a természeti lehetőségeink, adottságai most körülöttünk, érezzük most is ezt a 40-valahány fokot. Egy rossz példa, hiszen nem vigyázunk a természetre, és ez meglátszik a méhészeten, a mézen, hiszen már tavaly arról beszéltünk, hogy az állomány fele elveszett, és ez az időjárás, az időszak nem tesz ennek jót, és bár tudom, hogy a kormány elkezdett dolgozni azon, hogy ez valamilyen szinten megváltozzon, de talán nem merem kimondani, hogy késő, de sokkal korábban kellett volna lépni. Ezt a fajta lépéskényszert Jászberény már megérezte jó néhány évvel ezelőtt, talán későn, remélem, hogy nem. 2022-ben volt először vízkorlátozás Jászberényben, és akkor azt mondtuk, hogy ezzel nekünk foglalkoznunk kell, találnunk kell olyan természetközeli megoldásokat, amely ezeket a folyamatokat lassítja, és talán tesz azért, hogy a méhészet egy picit könnyebb helyzetben legyen.
9: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében méltatta a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvény eredményességét, a Jászság méhész közösségét.
11: Egy rendezvény ennyi évtizeden már csak akkor tud fennmaradni és fejlődni, ha egy összetartó közösség áll mellette. Én azt gondolom, hogy itt Jászberényben nagyon jó helye van ennek a méhész találkozónak, hiszen nagyon sok minden adottságai vannak, támogatása van, és köszönöm, hogy az önkormányzat is ennyire támogatja. Nem véletlen, hogy éppen a Jászság vált a magyar méhészet egyik legfontosabb központjává. Az Agyva völgye és a helyi táj adottságai mellett van még valami, ami ezt a vidéket kiemeli. A tudás, amit a méhész családok generációról generációra örökítenek át. A méhészek munkáját sokszor hajlamosak vagyunk természetesnek tekinteni. A méhészet mindenki ismeri, szeretjük asztalunkon látni. De azt a rengeteg korai hajnali munkát, a folyamatos odafigyelést, a természet feszélyeivel való küzdelmet és azt a hatalmas felelősséget azonban már kevesen látják, ami a kész üveg mögött van. Önök nem csak egy kiváló, egészséges hazai termékeket állítanak elő. A jövőnket őrzik, ugyanis a méhészek munkája nélkül a mezőgazdaságunk és a környezetünk sem létezhetne abban a formában, ahogy ismerjük. Éppen ezért nagyon fontosak azok a rendezvények, mint például a mai is. Lehetőséget adnak a szakmai párbeszédre, a tapasztalatcserére, és megmutatják a nagy közönségnek is a méhész társadalom értékteremtő erejét.
9: A 38. Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki beszámolt egy nagyszabású vizsgálat eredményéről, amelyet a szövetség végzett el európai nagyáruházaknál forgalmazott mézeknél. Az elnök kritikusnak nevezte azokat a természeti és időjárási viszonyokat is, amelyek hazánkban is jelen vannak, és sújtják a méh állományokat.
0: 38. mézvásár, gondolom 38 évvel ezelőtt Molnár György kezdte el, és biztos, hogy Gyuri és kollégái és mi is, akik itt voltunk, nem gondoltuk volna, hogy ekkora változást tesz életünkben, kiszáradnak folyóink, és ez mind érint minket. Óriási bajban van az egész ország, mezőgazdaság, méhészek és a méheink is szenvednek. Amikor halljuk a sajtóban, hogy a vadászok, az erdészek mit dolgoznak az emlősökért, a madarakért, soha nem halljuk, nyilván nekünk is mondani kell, a rovarok ugyanígy szomjaznak, éheznek. Eddig a mézár sújtotta, a világpiac sújtott minket, most pedig természet, ami ellen nagyon nehéz bármit tenni. Még nem került nyilvánosságra, Nyugat-Európában a polcokról leszedtünk mézeket, és az általunk leszedett nyugat-európai mézmintáknak egy egyszerű vizsgálattal igazoltuk, hogy egyharmada hamisítvány, ez egy akkreditált vizsgálat volt, ezt elküldtük Brüsszelbe az illetékes főigazgatóságra. Minden energiánkon azon dolgozunk, hogy nagyon kevés olyan állatfaj van a mezőgazdaságban, mert nem kap Brüsszeltől közvetlen, úgynevezett jövedelemkiegészítő támogatást. Ez a méhészeknél nulla. Mi egy olyan ökoszolgáltatást végzünk a beporzás révén, ami nélkülözhetetlen. Semmi más nem oldja meg rajtunk kívül. Igenis kérjük folyamatosan Brüsszelt, hogy ez az ökoszolgáltatás közszolgáltatásra alakuljon át.
9: A jászberényi mézvásáron megválasztották a mézkirálynőt is. A zsűri a szóbeli és írásbeli megmérettetés után ünnepélyes eredményhirdetésen mutatta be, kik képviselik a következő egy évben a magyar méhészetet és a hazai termelői mézet. Magyarország 2026. évi mézkirálynője a söjtöri Balogné Dóra Alexandra lett, az első udvarhölgy címét a budapesti Varga Hanna, míg a második udvarhölgy címet a bácsborsodi Pekli Gabriella nyerte el. Egy 37 éves férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Szolnokon, ruházat átvizsgáláskor összességében 325 g kábítószer gyanús anyag került elő, amit azonnal lefoglaltak. A bűnügyi technikusok elsődlegesen ramankészülék segítségével azonosították a drogokat, metamfetamintól a kokainig, a gombától a kanabiszig, a bélyegektől a tablettáig széles volt a spektrum. A lefoglalt kábítószereket igazságügyi vegyész szakértőhöz szállították, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: time.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak. A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímahasználatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozza létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Visszavonta az új M1 híradó hétfőn bejelentett főszerkesztőjének, Hajdú Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak a megbízását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus második felétől több élő hírműsorral jelentkező M1 híradóhoz szerződött két munkatársról, a 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdú Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drón használatot jelent a rendőrségnek. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahely.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dzsangó Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csáválsi zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palatkai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élőzenét egy frissítő ital mellett. Kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
3: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek, Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Dzsangó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda nagykoncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folkkocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palatkai Banda, a Szász Csáválsi zenekar, valamint Pál István szalonna és bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Dzsangó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnék irányéva. Az elmúlt időszakban az extrém hőség miatt Jász-Nagykun-Szolnokvár megye kórházainak forgalma is érezhetően emelkedett. Összességében mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátóhelyeken ellátottak száma az elmúlt napokban. Professzor dr. Pap Előd, a Jász-Nagykun-Szolnokvár megyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézet orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula elsősorban a szív- és érrendszeri betegek szervezetét terheli meg, de az idősekre és a kisgyermekekre is fokozottan kell ügyelni ebben az időszakban a kiszáradás veszélye miatt. A nagy hőség azonban az egészséges szervezet számára is kimerítő lehet, ezért folyamatosan pótoljuk a folyadékot és a sókat akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Két jársági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás, ezért Alattyán és Jász-Jákóhalma területén átmenetileg és időszakosan csökken a hálózati víznyomás. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT folyamatosan figyelemmel kíséri a vízellátás helyzetét, és szükség esetén azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy a vízszolgáltatás biztosított maradjon. Arra kérnek mindenkit, hogy ezekben a napokban takarékosan bánjon az ivóvízzel. Halasszák későbbre a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a locsolást vagy a medencék feltöltését. Rövidített munkarendben dolgoznak augusztus 4-től, azaz mától a Jászberényi Polgármesteri Hivatal dolgozói, erről a város polgármestere adott ki tájékoztatót. Mint írta, a rendkívüli szárazság, valamint ennek okán fellépő energiahiány mindenkit takarékos üzemeltetésre kényszerít. Budai Lóránt arról is beszámolt, hogy a város forgalmas csomópontjain a közterületfelügyelet munkatársai a következő napokban is osztanak ásványvizeket. A város üzemeltetése is átalakul, a Jászberényi BMW Nonprofit ZRT elzárta az automata öntözőrendszereket. Locsolni kizárólag furtkútból, lajtos kocsi segítségével fognak, ezért arra kéri a lakosságot, hogy akinek van lehetősége, öntsön egy-egy kanna vizet a háza előtt élő növényzetre. Az úttestek locsolását nem folytatják, de a párakapukat és a szökőkutakat tovább üzemeltetik a városban, melyek vízfogyasztása minimális, frissítő hatásuk viszont annál fontosabb. További intézkedésként a Jászberényi strand és termálfürdő, valamint a Lehel úszoda és termálfürdő is csatlakozik a rendkívüli energiatakarékosságra történő önkorlátozó felhíváshoz. A Fürdőszövetség ajánlásaira figyelemmel 17 óra után nem üzemelnek a szaunák és az élményelemek, a tervezettől eltérően nem tartanak éjszakai rendezvényeket, vezetékes vízzel egyáltalán nem locsolnak, és a mosási folyamatokat kizárólag munkaidőben végzik. Jászberény polgármestere azt is közölte, hogy emellett egyeztetéseket folytatnak arról is, hogy amennyiben a helyzet nem javul, a jászberényi jégcsarnok üzembehelyezését is elhalasztják. Módosítja az MVM a korábban beütemezett karbantartási munkák elvégzését. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM csoport elosztó társaságai a halasztható tervezett munkákat átütemezik, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki és ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Mint a közműszolgáltató közölte, ezeknek a munkáknak az elvégzése éppen azt szolgálja, hogy megelőzhetőek legyenek a későbbi meghibásodások és üzemzavarok, valamint a hálózata rendkívüli körülmények között is biztonságosan működhessen. A tervezett munkákról az érintett ügyfelek előzetes tájékoztatást kapnak, az érintett települések, utcák és időpontok pedig elérhetőek az MVM hivatalos felületein. Jászberény egyes területeit érintő augusztus 5-ére korábban meghirdetett és tervezett áramszünettel járó munkálatokat átütemezték, és egy későbbi időpontban fogják elvégezni. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Frissülj feljászberényben, a Lehel feljászberényben, a Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék

0: rendelkezőn szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
1: Jászberény, Lehel vezértér 16.
0: Telefon 57 412 764.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentőszolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Egy 37 éves férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Szolnokon ruházat átvizsgáláskor. Összességében 325 g kábítószer gyanús anyag került elő, amit azonnal lefoglaltak. A bűnügyi technikusok elsődlegesen Raman készülék segítségével azonosították a drogokat, metamfetamintól a kokainig, a gombától a kanabiszig, a bélyegektől a tablettáig széles volt a spektrum. A lefoglalt kábítószereket igazságügyi vegyész szakértőhöz szállították, tájékoztatták a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A hazai méhészélet egyik legjelentősebb eseményének adott otthont Jászberény, immár 38. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely idén is nagyon sok látogatót vonzott. A mézkirálynő és a mézlovagrendek zenével kísért felvonulása vezette fel a megnyitó színpadi programját a Bercsényi úti sportcsarnokban. Elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte a résztvevőket.
3: A házigazdák tiszteletével köszöntök mindenkit itt Jászberényben, a 38. mézvásáron. Tudjuk és legalább sejtjük, hogy milyen fontos a méz készítése, hogy milyen fantasztikus, bár pici, de fantasztikus állatok a méhek. Nálam önök sokkal jobban tudják, hogy méz, igaz, hogy a méhek nélkül lehetetlen, de kell hozzá az ember. Hiszen a méhek és a méhészek együtt hozzák létre azt a mézet, amely azt hiszem mindannyiunk számára rendkívül fontos. És az együttműködés, ez a fajta együtt dolgozás egy kifejezetten jó példa arra, hogyan tud együtt szövetségben lenni ember és természet. Legyünk őszinték, mint mindennek, ennek is van egy másik oldala. És azt hiszem, hogy most, amilyen világot élünk, amilyennek a természeti lehetőségeink, adottságai most körülöttünk, érezzük most is ezt a 40-valahány fokot. Egy rossz példa, hiszen nem vigyázunk a természetre, és ez meglátszik a méhészeten, a mézen, hiszen már tavaly arról beszéltünk, hogy az állomány fele elveszett, és ez az időjárás, az időszak nem tesz ennek jót, és bár tudom, hogy a kormány elkezdett dolgozni azon, hogy ez valamilyen szinten megváltozzon, de talán nem merem kimondani, hogy késő, de sokkal korábban kellett volna lépni. Ezt a fajta lépéskényszert Jászberény már megérezte jó néhány évvel ezelőtt, talán későn, remélem, hogy nem. 2022-ben volt először vízkorlátozás Jászberényben, és akkor azt mondtuk, hogy ezzel nekünk foglalkoznunk kell, találnunk kell olyan természetközeli megoldásokat, amely ezeket a folyamatokat lassítja, és talán tesz azért, hogy a méhészet egy picit könnyebb helyzetben legyen.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében méltatta a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvény eredményességét, a Jászság méhész közösségét.
4: Egy rendezvény ennyi évtizeden át csak akkor tud fennmaradni és fejlődni, ha egy összetartó közösség áll mellette. Én azt gondolom, hogy itt Jászberényben nagyon jó helye van ennek a méhész találkozónak, hiszen nagyon sok minden adott, adottságai vannak, támogatása van, és köszönöm, hogy az önkormányzat is ennyire támogatja. Nem véletlen, hogy éppen a Jászság vált a magyar méhészet egyik legfontosabb központjává. Az Agyva völgye és a helyi táj adottságai mellett van még valami, ami ezt a vidéket kiemeli. A tudás, amit a méhész családok generációról generációra örökítenek át. A méhészek munkáját sokszor hajlamosak vagyunk természetesnek tekinteni. A mézet mindenki ismeri, szeretjük asztalunkon látni. De azt a rengeteg korai hajnali munkát, a folyamatos odafigyelést, a természet feszélyeivel való küzdelmet és azt a hatalmas felelősséget azonban már kevesen látják, ami a kész üveg mögött van. Önök nem csak egy kiváló, egészséges hazai termékeket állítanak elő, a jövőnket őrzik, ugyanis a méhészek munkája nélkül a mezőgazdaságunk és a környezetünk sem létezhetne abban a formában, ahogy ismerjük. Éppen ezért nagyon fontosak azok a rendezvények, mint például a mai is. Lehetőséget adnak a szakmai párbeszédre, a tapasztalatcserére, és megmutatják a nagy közönségnek is a méhész társadalom értékteremtő erejét.
2: a 38. Jászberény Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki beszámolt egy nagyszabású vizsgálat eredményéről, amelyet a szövetség végzett el európai nagyáruházaknál forgalmazott mézeknél. Az elnök kritikusnak nevezte azokat a természeti és időjárási viszonyokat is, amelyek hazánkban is jelen vannak és sújtják a méh állományokat.
5: 38. mézvásár, gondolom 38 évvel ezelőtt Molnár György kezdte el, és biztos, hogy Gyuri és kollégái és mi is, akik itt voltunk, nem gondoltuk volna, hogy ekkora változás lesz életünkben, kiszáradnak folyóink, és ez mind érint minket. Óriási bajban van az egész ország, mezőgazdaság, méhészek és a méheink is szenvednek. Amikor halljuk a sajtóban, hogy a vadászok, az erdészek mit dolgoznak az emlősökért, a madarakért, soha nem halljuk, nyilván nekünk is mondani kell, hogy a rovarok ugyanígy szomjaznak, éheznek. Eddig a mézár sújtotta, a világpiac sújtott minket, most pedig természet, ami ellen nagyon nehéz bármit tenni. Még nem került nyilvánosságra, Nyugat-Európában a polcokról leszedtünk mézeket, és az általunk leszedett nyugat-európai mézmintáknak egy egyszerű vizsgálattal igazoltuk, hogy egyharmada hamisítvány, ez egy akkreditált vizsgálat volt, ezt elküldtük Brüsszelbe az illetékes főigazgatóságra. Minden energiánkon azon dolgozunk, hogy nagyon kevés olyan állatfaj van a mezőgazdaságban, mert nem kap Brüsszeltől közvetlen, úgynevezett jövedelemkiegészítő támogatást. Ez a méhészeknél nulla. Mi egy olyan ökoszolgáltatást végzünk a beporzás révén, ami nélkülözhetetlen. Semmi más nem oldja meg rajtunk kívül. Igenis kérjük folyamatosan Brüsszelt, hogy ez az ökoszolgáltatás közszolgáltatássá alakuljon át.
2: A jászberényi mézvásáron megválasztották a mézkirálynőt is. A zsűri a szóbeli és írásbeli megmérettetés után ünnepélyes eredményhirdetésen mutatta be, kik képviselik a következő egy évben a magyar méhészetet és a hazai termelői mézet. Magyarország 2026. évi mézkirálynője a söjtöri Balogné Dóra Alexandra lett, az első udvarhölgy címét a budapesti Varga Hanna, míg a második udvarhölgy címet a bácsborsodi Pekli Gabriella nyerte el. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ja.

Ez a délutáni műszak.

0: 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről és az arra adható összehangolt EU-s válaszadásról, közölte a belügyminisztérium. A videokonferencián Magyarországot Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca kiemelte, mivel valószínűleg szervezett akcióról volt szó a külső határ ellen, ezért hazánk is csatlakozott a 22 tagállam által kiadott levélhez a közös fellépésről. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Két jászsági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátóhelyek forgalma. Rövidített munkarend a Jászberényi polgármesteri hivatalban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Két jászsági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás, ezért Alattyán és Jász-Jákóhalma területén átmenetileg és időszakosan csökken a hálózati víznyomás. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT folyamatosan figyelemmel kíséri a vízellátás helyzetét, és szükség esetén azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy a vízszolgáltatás biztosított maradjon. Arra kérnek mindenkit, hogy ezekben a napokban takarékosan bánjon az ivóvízzel. Halasszák későbbre a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a locsolást vagy a medencék feltöltését. Rövidített munkarendben dolgoznak augusztus 4-től, azaz mától a Jászberényi polgármesteri hivatal dolgozói, erről a város polgármestere adott ki tájékoztatót. Mint írta, a rendkívüli szárazság, valamint ennek okán fellépő energiahiány mindenkit takarékos üzemeltetésre kényszerít. Budai Lóránt arról is beszámolt, hogy a város forgalmas csomópontjain a közterületfelügyelet munkatársai a következő napokban is osztanak ásványvizeket. A város üzemeltetése is átalakul. A Jászberényi VV Nonprofit ZRT elzárta az automata öntöző rendszereket, locsolni kizárólag furtkútból, lajtos kocsi segítségével fognak, ezért arra kéri a lakosságot, hogy akinek van lehetősége, öntsön egy-egy kanna vizet a háza előtt élő növényzetre. Az úttestek locsolását nem folytatják, de a párakapukat és a szökőkutakat tovább üzemeltetik a városban, melyek vízfogyasztása minimális, frissítő hatásuk viszont annál fontosabb. További intézkedésként a Jászberényi strand és termálfürdő, valamint a Lehel uszoda és termálfürdő is csatlakozik a rendkívüli energiatakarékosságra történő önkorlátozó felhíváshoz. A Fürdőszövetség ajánlásaira figyelemmel 17 óra után nem üzemelnek a szaunák és az élményelemek, a tervezettől eltérően nem tartanak éjszakai rendezvényeket, vezetékes vízzel egyáltalán nem locsolnak, és a mosási folyamatokat kizárólag munkaidőben végzik. Jászberény polgármestere azt is közölte, hogy emellett egyeztetéseket folytatnak arról is, hogy amennyiben a helyzet nem javul, a jászberényi jégcsarnok üzembe helyezését is elhalasztják. Az elmúlt időszakban az extrém hőség miatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kórházainak forgalma is érezhetően emelkedett. Összességében mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátóhelyeken ellátottak száma az elmúlt napokban. Professzor dr. Pap előtt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház rendelőintézet orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula elsősorban a szív- és érrendszeri betegek szervezetét terheli meg, de az idősekre és a kisgyermekekre is fokozottan kell ügyelni ebben az időszakban a kiszáradás veszélye miatt. A nagy hőség azonban az egészséges szervezet számára is kimerítő lehet, ezért folyamatosan pótoljuk a folyadékot és a sókat akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Módosítja az MVM a korábban beütemezett karbantartási munkák elvégzését. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM csoport elosztó társaságai a halasztható tervezett munkákat átütemezik, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki és ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Mint a közműszolgáltató közölte, Ezeknek a munkáknak az elvégzése éppen azt szolgálja, hogy megelőzhetőek legyenek a későbbi meghibásodások és üzemzavarok, valamint a hálózata rendkívüli körülmények között is biztonságosan működhessen. A tervezett munkákról az érintett ügyfelek előzetes tájékoztatást kapnak, az érintett települések, utcák és időpontok pedig elérhetőek az MVM hivatalos felületein. Jászberény egyes területeit érintő augusztus 5-ére korábban meghirdetett és tervezett áramszünettel járó munkálatokat átütemezték, és egy későbbi időpontban fogják elvégezni. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 32-25-ös út 34-es kilométerénél Jászkísér közelében hétfőn. A kavicsot szállító teherautó az oldalára borult, a rakománya pedig az úttestre szóródott. A jászkíséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atom

0: Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: De

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: A Trió FM-et hallgatják. Holnap, azaz augusztus 5-én szerdán kezdetét veszi a 34. Csángó Fesztivál itt Jászberényben. A következő percekben hozok egy kis ízelítőt a fesztivál programkínálatából, természetesen csak dióhéjban, hiszen a részleteket megtalálják a Csángó Fesztivál közösségi felületein. Vasárnapig 5 napon át mintegy 50 program, több mint 600 fellépő, zene, népművészet és pazar gasztronómia várja a látogatókat a város több pontján. A nyitónapon szerdán délután 3 órától a Lehel Filmszínház galériájában a régi jássági bandák fotókiállítását tekintetik meg. Este 8:30-kor a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola szólótáncosainak Ahogy én járom című műsorát láthatják a Jásság Népi Együttes Víz utcai székházában. Este 9:30-től pedig Ugyanígy táncház indul az Iszka Borza bandával. Csütörtöktől már a népművészeti vásár és az Ízek utcája is kitárja kapuit a főtéren és a környező utcákban, a Székely Mihály szabadtéri színpadon pedig olyan kiemelt gálaműsorokat láthatnak majd, mint a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása, vagy a Magyar Banda koncertje. Szombat este pedig látványos tűzijáték is színesíti a programot a főtéren. Jó szórakozást, kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok a 34. Csángó Fesztiválhoz. A részletes programokat pedig megtalálják a fesztivál online felületein. Október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászfényszarúi Futófesztivál. A Maróti István emlékének szentelt sportesemény központja a Jászfényszarúi Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu oldalon, ne maradjanak le. Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án. Most pedig ugrunk egy kicsit államalapításunk ünnepéig. Augusztus 20-án itt Jászverényben reggel 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődnek a megemlékezések a Nagyboldogasszony római katolikus főtemplomban. Délelőtt 10 órától a Margit szigeten tartják a városi ünnepségeket. A kenyérszentelést Szántó József címzetes apát plébános végzi, igei áldást pedig Mező István református lelkipásztor mond. Az ünnepi beszédet Kocsisné Deli Irén, a Telplán Zénó Kolping Technikum gimnázium és szakképző iskola magyar történelem szakos tanára tartja. A városi megemlékezésen közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai, valamint a jászsági hagyományőrző egylet. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok Önöknek minden ajánlott programhoz, a részleteket pedig megnézhetik a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalán.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Idén is több ezer látogatót vonzott a Jászberényi Mézvásár. Őrizetben a jászkunsági díler. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A hazai méhészélet egyik legjelentősebb eseményének adott otthont Jászberény immár 38. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely idén is nagyon sok látogatót vonzott. A mézkirálynő és a mézlovagrendek zenével kísért felvonulása vezette fel a megnyitó színpadi programját a Bercsényi úti sportcsarnokban. Elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte a résztvevőket.
3: A házigazdák tiszteletével köszöntök mindenkit itt Jászberényben, a 38. mézvásáron. Tudjuk és legalább sejtjük, hogy milyen fontos a méz készítése, hogy milyen fantasztikus, bár pici, de fantasztikus állatok a méhek. Nálam önök sokkal jobban tudják, hogy méz, igaz, hogy a méhek nélkül lehetetlen, de kell hozzá az ember. Hiszen a méhek és a méhészek együtt hozzák létre azt a mézet, amely azt hiszem mindannyiunk számára rendkívül fontos. És az együttműködés, ez a fajta együtt dolgozás egy kifejezetten jó példa arra, hogyan tud együtt szövetségben lenni ember és természet. Tegyünk őszinték, mint mindennek, ennek is van egy másik oldala, és azt hiszem, hogy most, amilyen világot élünk, amilyenek a természeti lehetőségeink, adottságaink most körülöttünk, érezzük most is ezt a 40-valahány fokot. Egy rossz példa, hiszen nem vigyázunk a természetre, és ez meglátszik a méhészeten, a mézen, hiszen már tavaly arról beszéltünk, hogy az állomány fele elveszett, és ez az időjárás, az időszak nem tesz ennek jót, és bár tudom, hogy a kormány elkezdett dolgozni azon, hogy ez valamilyen szinten megváltozzon, de talán nem merem kimondani, hogy késő, de sokkal korábban kellett volna lépni. Ezt a fajta lépéskényszert Jászberény már megérezte jó néhány évvel ezelőtt, talán későn, remélem, hogy nem. 2022-ben volt először vízkorlátozás Jászberényben, és akkor azt mondtuk, hogy ezzel nekünk foglalkoznunk kell, találnunk kell olyan természetközeli megoldásokat, amely ezeket a folyamatokat lassítja, és talán tesz azért, hogy a méhészet egy picit könnyebb helyzetben legyen.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében méltatta a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvény eredményességét, a Jászság méhész közösségét.
4: Egy rendezvény ennyi évtizeden át csak akkor tud fennmaradni és fejlődni, ha egy összetartó közösség áll mellette. Én azt gondolom, hogy itt Jászberényben nagyon jó helye van ennek a méhész találkozónak, hiszen nagyon sok minden adottságai vannak, támogatása van, és köszönöm, hogy az önkormányzat is ennyire támogatja. Nem véletlen, hogy éppen a Jászság vált a magyar méhészet egyik legfontosabb központjává. Az Agyva völgye és a helyi táj adottságai mellett van még valami, ami ezt a vidéket kiemeli. A tudás, amit a méhész családok generációról generációra örökítenek át. A méhészek munkáját sokszor hajlamosak vagyunk természetesnek tekinteni. A mézet mindenki ismeri, szeretjük asztalunkon látni, de azt a rengeteg korai hajnali munkát, a folyamatos odafigyelést, a természet veszélyeivel való küzdelmet és azt a hatalmas felelősséget azonban már kevesen látják, ami a kész üveg mögött van. Önök nem csak egy kiváló, egészséges hazai termékeket állítanak elő, a jövőnket őrzik, ugyanis a méhészek munkája nélkül a mezőgazdaságunk és a környezetünk sem létezhetne abban a formában, ahogy ismerjük. Éppen ezért nagyon fontosak azok a rendezvények, mint például a mai is. Lehetőséget adnak a szakmai párbeszédre, a tapasztalatcserére, és megmutatják a nagy közönségnek is a méhész társadalom értékteremtő erejét.
2: A 38. Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki beszámolt egy nagyszabású vizsgálat eredményéről, amelyet a szövetség végzett el európai nagyáruházaknál forgalmazott mézeknél. Az elnök kritikusnak nevezte azokat a természeti és időjárási viszonyokat is, amelyek hazánkban is jelen vannak és sújtják a méh állományokat.
5: 38. mézvásár, gondolom 38 évvel ezelőtt Molnár György kezdte el, és biztos, hogy Gyuri és kollégái és mi is, akik itt voltunk, nem gondoltuk volna, hogy ekkora változás lesz életünkben, kiszáradnak folyóink, és ez mind érint minket. Óriási bajban van az egész ország, mezőgazdaság, méhészek és a méheink is szenvednek. Amikor halljuk a sajtóban, hogy a vadászok, az erdészek mit dolgoznak az emlősökért, a madarakért, soha nem halljuk, nyilván nekünk is mondani kell, a rovarok ugyanígy szomjaznak, éheznek. Eddig a mézár sújtotta, a világpiac sújtott minket, most pedig természet, ami ellen nagyon nehéz bármit tenni. Még nem került nyilvánosságra, Nyugat-Európában a polcokról leszedtünk mézeket, és az általunk leszedett nyugat-európai mézmintáknak egy egyszerű vizsgálattal igazoltuk, hogy egyharmada hamisítvány, ez egy akkreditált vizsgálat volt, ezt elküldtük Brüsszelbe az illetékes főigazgatóságra, hogy minden energiánkon azon dolgozunk, hogy nagyon kevés olyan állatfaj van a mezőgazdaságban, mert nem kap Brüsszeltől közvetlen, úgynevezett jövedelemkiegészítő támogatást. Ez a méhészeknél nulla. Mi egy olyan ökoszolgáltatást végzünk a beporzás révén, ami nélkülözhetetlen. Semmi más nem oldja meg rajtunk kívül. Igenis kérjük folyamatosan Brüsszelt, hogy ez az ökoszolgáltatás közszolgáltatássá alakuljon át.
2: A jászberényi mézvásáron megválasztották a mézkirálynőt is. A zsűri a szóbeli és írásbeli megmérettetés után ünnepélyes eredményhirdetésen mutatta be, kik képviselik a következő egy évben a magyar méhészetet és a hazai termelői mézet. Magyarország 2026. évi mézkirálynője a söjtöri Balogné Dóra Alexandra lett. Az első udvarhölgy címét a budapesti Varga Hanna, míg a második udvarhölgy címet a bácsborsodi Pekli Gabriella nyerte el. Egy 37 éves férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Szolnokon, ruházat átvizsgáláskor összességében 325 g kábítószergyanús anyag került elő, amit azonnal lefoglaltak. A bűnügyi technikusok elsődlegesen ramankészülék segítségével azonosították a drogokat, metamfetamintól a kokainig, a gombától a kanabiszig, a bélyegektől a tablettáig széles volt a spektrum. A lefoglalt kábítószereket igazságügyi vegyész szakértőhöz szállították, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rádió FM. Mellette szól.
1: Somehow.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat,

0: önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Hétfőn megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten hajnalban 26,8 fokig hűlt le a levegő, napközben 39,6 fokot regisztráltak. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az elmúlt időszakban az extrém hőség miatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kórházainak forgalma is érezhetően emelkedett. Összességében mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátóhelyeken ellátottak száma az elmúlt napokban. Professzor dr. Pap előtt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház rendelőintézet orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula elsősorban a szív- és érrendszeri betegek szervezetét terheli meg, de az idősekre és a kisgyermekekre is fokozottan kell ügyelni ebben az időszakban a kiszáradás veszélye miatt. A nagy hőség azonban az egészséges szervezet számára is kimerítő lehet, ezért folyamatosan pótoljuk a folyadékot és a sókat akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Két jársági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás, ezért Alattyán és Jász-Jákóhalma területén átmenetileg és időszakosan csökken a hálózati víznyomás. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT folyamatosan figyelemmel kíséri a vízellátás helyzetét, és szükség esetén azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy a vízszolgáltatás biztosított maradjon. Arra kérnek mindenkit, hogy ezekben a napokban takarékosan bánjon az ivóvízzel. Halasszák későbbre a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a locsolást vagy a medencék feltöltését. Rövidített munkarendben dolgoznak augusztus 4-től, azaz mától a Jászberényi Polgármesteri Hivatal dolgozói, erről a város polgármestere adott ki tájékoztatót. Mint írta, a rendkívüli szárazság, valamint ennek okán fellépő energiahiány mindenkit takarékos üzemeltetésre kényszerít. Budai Lóránt arról is beszámolt, hogy a város forgalmas csomópontjain a közterületfelügyelet munkatársai a következő napokban is osztanak ásványvizeket. A város üzemeltetése is átalakul. A Jászberényi VV Nonprofit ZRT elzárta az automata öntöző rendszereket, locsolni kizárólag furtkútból, lajtos kocsi segítségével fognak, ezért arra kéri a lakosságot, hogy akinek van lehetősége, öntsön egy-egy kanna vizet a háza előtt élő növényzetre. Az úttestek locsolását nem folytatják, de a párakapukat és a szökőkutakat tovább üzemeltetik a városban, melyek vízfogyasztása minimális, frissítő hatásuk viszont annál fontosabb. További intézkedésként a Jászberényi strand és termálfürdő, valamint a Lehel uszoda és termálfürdő is csatlakozik a rendkívüli energiatakarékosságra történő önkorlátozó felhíváshoz. A Fürdőszövetség ajánlásaira figyelemmel 17 óra után nem üzemelnek a szaunák és az élményelemek, a tervezettől eltérően nem tartanak éjszakai rendezvényeket, vezetékes vízzel egyáltalán nem locsolnak, és a mosási folyamatokat kizárólag munkaidőben végzik. Jászberény polgármestere azt is közölte, hogy emellett egyeztetéseket folytatnak arról is, hogy amennyiben a helyzet nem javul, a jászberényi jégcsarnok üzembe helyezését is elhalasztják. Módosítja az MVM a korábban beütemezett karbantartási munkák elvégzését. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM csoport elosztó társaságai a halasztható tervezett munkákat átütemezik, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki és ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Mint a közműszolgáltató közölte, ezeknek a munkáknak az elvégzése éppen azt szolgálja, hogy megelőzhetőek legyenek a későbbi meghibásodások és üzemzavarok, valamint a hálózata rendkívüli körülmények között is biztonságosan működhessen. A tervezett munkákról az érintett ügyfelek előzetes tájékoztatást kapnak, az érintett települések, utcák és időpontok pedig elérhetőek az MVM hivatalos felületein. Jászberény egyes területeit érintő augusztus 5-ére korábban meghirdetett és tervezett áramszünet járó munkálatokat átütemezték, és egy későbbi időpontban fogják elvégezni. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We're

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsjai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 37 éves férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Szolnokon ruházat átvizsgáláskor. Összességében 325 g kábítószer gyanús anyag került elő, amit azonnal lefoglaltak. A bűnügyi technikusok elsődlegesen ramankészülék segítségével azonosították a drogokat, metamfetamintól a kokainig, a gombától a kanabiszig, a bélyegektől a tablettáig széles volt a spektrum. A lefoglalt kábítószereket igazságügyi vegyész szakértőhöz szállították, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A hazai méhészélet egyik legjelentősebb eseményének adott otthont Jászberény, immár 38. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely idén is nagyon sok látogatót vonzott. A mézkirálynő és a mézlovagrendek zenével kísért felvonulása vezette fel a megnyitó színpadi programját a Bercsényi úti sportcsarnokban. Elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte a résztvevőket.
3: A házigazdák tiszteletével köszöntök mindenkit itt Jászberényben, a 38. mézvásáron. Tudjuk és legalább sejtjük, hogy milyen fontos a méz készítése, hogy milyen fantasztikus, bár pici, de fantasztikus állatok a méhek. Nálam önök sokkal jobban tudják, hogy méz, igaz, hogy a méhek nélkül lehetetlen, de kell hozzá az ember. Hiszen a méhek és a méhészek együtt hozzák létre azt a mézet, amely azt hiszem mindannyiunk számára rendkívül fontos. És az együttműködés, ez a fajta együtt dolgozás egy kifejezetten jó példa arra, hogyan tud együtt szövetségben lenni ember és természet. Legyünk őszinték, mint mindennek, ennek is van egy másik oldala. És azt hiszem, hogy most, amilyen világot élünk, amilyennek a természeti lehetőségeink, adottságai most körülöttünk, érezzük most is ezt a 40-valahány fokot. Egy rossz példa, hiszen nem vigyázunk a természetre, és ez meglátszik a méhészeten, a mézen, hiszen már tavaly arról beszéltünk, hogy az állomány fele elveszett, és ez az időjárás, az időszak nem tesz ennek jót, és bár tudom, hogy a kormány elkezdett dolgozni azon, hogy ez valamilyen szinten megváltozzon, de talán nem merem kimondani, hogy késő, de sokkal korábban kellett volna lépni. Ezt a fajta lépéskényszert Jászberény már megérezte jó néhány évvel ezelőtt, talán későn, remélem, hogy nem. 2022-ben volt először vízkorlátozás Jászberényben, és akkor azt mondtuk, hogy ezzel nekünk foglalkoznunk kell, találnunk kell olyan természetközeli megoldásokat, amely ezeket a folyamatokat lassítja, és talán tesz azért, hogy a méhészet egy picit könnyebb helyzetben legyen.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében méltatta a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvény eredményességét, a Jászság méhész közösségét.
4: Egy rendezvény ennyi évtizeden át csak akkor tud fennmaradni és fejlődni, ha egy összetartó közösség áll mellette. Én azt gondolom, hogy itt Jászberényben nagyon jó helye van ennek a méhész találkozónak, hiszen nagyon sok minden adottságai vannak, támogatása van, és köszönöm, hogy az önkormányzat is ennyire támogatja. Nem véletlen, hogy éppen a Jászság vált a magyar méhészet egyik legfontosabb központjává. Az Agyva völgye és a helyi táj adottságai mellett van még valami, ami ezt a vidéket kiemeli. A tudás, amit a méhész családok generációról generációra örökítenek át. A méhészek munkáját sokszor hajlamosak vagyunk természetesnek tekinteni. A mézet mindenki ismeri, szeretjük asztalunkon látni. De azt a rengeteg korai hajnali munkát, a folyamatos odafigyelést, a természet feszélyeivel való küzdelmet és azt a hatalmas felelősséget azonban már kevesen látják, ami a kész üveg mögött van. Önök nem csak egy kiváló, egészséges hazai termékeket állítanak elő, a jövőnket őrzik, ugyanis a méhészek munkája nélkül a mezőgazdaságunk és a környezetünk sem létezhetne abban a formában, ahogy ismerjük. Éppen ezért nagyon fontosak azok a rendezvények, mint például a mai is. Lehetőséget adnak a szakmai párbeszédre, a tapasztalatcserére, és megmutatják a nagy közönségnek is a méhész társadalom értékteremtő erejét.
2: a 38. Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki beszámolt egy nagyszabású vizsgálat eredményéről, amelyet a szövetség végzett el európai nagyáruházaknál forgalmazott mézeknél. Az elnök kritikusnak nevezte azokat a természeti és időjárási viszonyokat is, amelyek hazánkban is jelen vannak és sújtják a méh állományokat.
5: 38. mézvásár, gondolom 38 évvel ezelőtt Molnár György kezdte el, és biztos, hogy Gyuri és kollégái és mi is, akik itt voltunk, nem gondoltuk volna, hogy ekkora változás lesz életünkben, kiszáradnak folyóink, és ez mind érint minket. Óriási bajban van az egész ország, mezőgazdaság, méhészek és a méheink is szenvednek. Amikor halljuk a sajtóban, hogy a vadászok, az erdészek mit dolgoznak az emlősökért, a madarakért, soha nem halljuk, nyilván nekünk is mondani kell, a rovarok ugyanígy szomjaznak, éheznek. Eddig a mézár sújtotta, a világpiac sújtott minket, most pedig természet, ami ellen nagyon nehéz bármit tenni. Még nem került nyilvánosságra, Nyugat-Európában a polcokról leszedtünk mézeket, és az általunk leszedett nyugat-európai mézmintáknak egy egyszerű vizsgálattal igazoltuk, hogy egyharmada hamisítvány, ez egy akkreditált vizsgálat volt, ezt elküldtük Brüsszelbe az illetékes főigazgatóságra. Minden energiánkon azon dolgozunk, hogy nagyon kevés olyan állatfaj van a mezőgazdaságban, mert nem kap Brüsszeltől közvetlen, úgynevezett jövedelemkiegészítő támogatást. Ez a méhészeknél nulla. Mi egy olyan ökoszolgáltatást végzünk a beporzás révén, ami nélkülözhetetlen. Semmi más nem oldja meg rajtunk kívül. Igenis kérjük folyamatosan Brüsszelt, hogy ez az ökoszolgáltatás közszolgáltatásra alakuljon át.
2: A jászberényi mézvásáron megválasztották a mézkirálynőt is. A zsűri a szóbeli és írásbeli megmérettetés után ünnepélyes eredményhirdetésen mutatta be, kik képviselik a következő egy évben a magyar méhészetet és a hazai termelői mézet. Magyarország 2026. évi mézkirálynője a söjtöri Balogné Dóra Alexandra lett, az első udvarhölgy címét a budapesti Varga Hanna, míg a második udvarhölgy címet a bácsborsodi Pekli Gabriella nyerte el. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről és az arra adható összehangolt EU-s válaszadásról, közölte a belügyminisztérium. A videokonferencián Magyarországot Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca kiemelte, mivel valószínűleg szervezett akcióról volt szó a külső határ ellen, ezért hazánk is csatlakozott a 22 tagállam által kiadott levélhez a közös fellépésről. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Két jelsági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátó helyek forgalma. Rövidített munkarend a Jászberényi polgármesteri hivatalban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Két jelsági településen is víznyomás csökkenés tapasztalható. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás, ezért Alattyán és Jász-Jákóhalma területén átmenetileg és időszakosan csökken a hálózati víznyomás. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT folyamatosan figyelemmel kíséri a vízellátás helyzetét, és szükség esetén azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy a vízszolgáltatás biztosított maradjon. Arra kérnek mindenkit, hogy ezekben a napokban takarékosan bánjon az ivóvízzel. Halasszák későbbre a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a locsolást vagy a medencék feltöltését. Rövidített munkarendben dolgoznak augusztus 4-től, azaz mától a Jászberényi polgármesteri hivatal dolgozói, erről a város polgármestere adott ki tájékoztatót. Mint írta, a rendkívüli szárazság, valamint ennek okán fellépő energiahiány mindenkit takarékos üzemeltetésre kényszerít. Budai Lóránt arról is beszámolt, hogy a város forgalmas csomópontjain a közterületfelügyelet munkatársai a következő napokban is osztanak ásványvizeket. A város üzemeltetése is átalakul. A Jászberényi VV Nonprofit ZRT elzárta az automata öntöző rendszereket, locsolni kizárólag furtkútból, lajtos kocsi segítségével fognak, ezért arra kéri a lakosságot, hogy akinek van lehetősége, öntsön egy-egy kanna vizet a háza előtt élő növényzetre. Az úttestek locsolását nem folytatják, de a párakapukat és a szökőkutakat tovább üzemeltetik a városban, melyek vízfogyasztása minimális, frissítő hatásuk viszont annál fontosabb. További intézkedésként a Jászberényi strand és termálfürdő, valamint a Lehel uszoda és termálfürdő is csatlakozik a rendkívüli energiatakarékosságra történő önkorlátozó felhíváshoz. A Fürdőszövetség ajánlásaira figyelemmel 17 óra után nem üzemelnek a szaunák és az élményelemek, a tervezettől eltérően nem tartanak éjszakai rendezvényeket, vezetékes vízzel egyáltalán nem locsolnak, és a mosási folyamatokat kizárólag munkaidőben végzik. Jászberény polgármestere azt is közölte, hogy emellett egyeztetéseket folytatnak arról is, hogy amennyiben a helyzet nem javul, a jászberényi jégcsarnok üzembe helyezését is elhalasztják. Az elmúlt időszakban az extrém hőség miatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kórházainak forgalma is érezhetően emelkedett. Összességében mintegy 20-25%-kal nőtt a sürgősségi betegellátó helyeken ellátottak száma az elmúlt napokban. Professzor dr. Pap előd, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház rendelőintézet orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula elsősorban a szív- és érrendszeri betegek szervezetét terheli meg, de az idősekre és a kisgyermekekre is fokozottan kell ügyelni ebben az időszakban a kiszáradás veszélye miatt. A nagy hőség azonban az egészséges szervezet számára is kimerítő lehet, ezért folyamatosan pótoljuk a folyadékot és a sókat akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Módosítja az MVM a korábban beütemezett karbantartási munkák elvégzését. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM csoport elosztó társaságai a halasztható tervezett munkákat átütemezik, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki és ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Mint a közműszolgáltató közölte, ezeknek a munkáknak az elvégzése éppen azt szolgálja, hogy megelőzhetőek legyenek a későbbi meghibásodások és üzemzavarok, valamint a hálózata rendkívüli körülmények között is biztonságosan működhessen. A tervezett munkákról az érintett ügyfelek előzetes tájékoztatást kapnak, az érintett települések, utcák és időpontok pedig elérhetőek az MVM hivatalos felületein. Jászberény egyes területeit érintő augusztus 5-ére korábban meghirdetett és tervezett áramszünettel járó munkálatokat átütemezték, és egy későbbi időpontban fogják elvégezni. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 32-25-ös út 34-es kilométerénél Jászkísér közelében hétfőn. A kavicsot szállító teherautó az oldalára borult, a rakománya pedig az úttestre szóródott. A jászkíséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Hétfő éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás, a lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Hétfőn megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten hajnalban 26,8 fokig hűlt le a levegő, napközben 39,6 fokot regisztráltak. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a közép

0: Ma 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Idén is több ezer látogatót vonzott a Jászberényi Mézvásár. Őrizetben a jászkunsági díler. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A hazai méhészélet egyik legjelentősebb eseményének adott otthont Jászberény immár 38. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely idén is nagyon sok látogatót vonzott. A mézkirálynő és a mézlovagrendek zenével kísért felvonulása vezette fel a megnyitó színpadi programját a Bercsényi úti sportcsarnokban. Elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte a résztvevőket.
3: A házigazdák tiszteletével köszöntök mindenkit itt Jászberényben, a 38. mézvásáron. Tudjuk és legalább sejtjük, hogy milyen fontos a méz készítése, hogy milyen fantasztikus, bár pici, de fantasztikus állatok a méhek. Nálam önök sokkal jobban tudják, hogy méz, igaz, hogy a méhek nélkül lehetetlen, de kell hozzá az ember. Hiszen a méhek és a méhészek együtt hozzák létre azt a mézet, amely azt hiszem mindannyiunk számára rendkívül fontos. És az együttműködés, ez a fajta együtt dolgozás egy kifejezetten jó példa arra, hogyan tud együtt szövetségben lenni ember és természet. Legyünk őszinték, mint mindennek, ennek is van egy másik oldala. És azt hiszem, hogy most, amilyen világot élünk, amilyenek a természeti lehetőségeink, adottságai most körülöttünk, érezzük most is ezt a 40-valahány fokot. Egy rossz példa, hiszen nem vigyázunk a természetre, és ez meglátszik a méhészeten, a mézen, hiszen már tavaly arról beszéltünk, hogy az állomány fele elveszett, és ez az időjárás, az időszak nem tesz ennek jót, és bár tudom, hogy a kormány elkezdett dolgozni azon, hogy ez valamilyen szinten megváltozzon, de talán nem merem kimondani, hogy késő, de sokkal korábban kellett volna lépni. Ezt a fajta lépéskényszert Jászberény már megérezte jó néhány évvel ezelőtt, talán későn, remélem, hogy nem. 2022-ben volt először vízkorlátozás Jászberényben, és akkor azt mondtuk, hogy ezzel nekünk foglalkoznunk kell, találnunk kell olyan természetközeli megoldásokat, amely ezeket a folyamatokat lassítja, és talán tesz azért, hogy a méhészet egy picit könnyebb helyzetben legyen.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében méltatta a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvény eredményességét, a Jászság méhész közösségét.
4: Egy rendezvény ennyi évtizeden már csak akkor tud fennmaradni és fejlődni, ha egy összetartó közösség áll mellette. Én azt gondolom, hogy itt Jászberényben nagyon jó helye van ennek a méhész találkozónak, hiszen nagyon sok minden adottságai vannak, támogatása van, és köszönöm, hogy az önkormányzat is ennyire támogatja. Nem véletlen, hogy éppen a Jászság vált a magyar méhészet egyik legfontosabb központjává. Az Agyva völgye és a helyi táj adottságai mellett van még valami, ami ezt a vidéket kiemeli. A tudás, amit a méhész családok generációról generációra örökítenek át. A méhészek munkáját sokszor hajlamosak vagyunk természetesnek tekinteni. A méhészet mindenki ismeri, szeretjük asztalunkon látni. De azt a rengeteg korai hajnali munkát, a folyamatos odafigyelést, a természet feszélyeivel való küzdelmet és azt a hatalmas felelősséget azonban már kevesen látják, ami a kész üveg mögött van. Önök nem csak egy kiváló, egészséges hazai termékeket állítanak elő, a jövőnket őrzik, ugyanis a méhészek munkája nélkül a mezőgazdaságunk és a környezetünk sem létezhetne abban a formában, ahogy ismerjük. Éppen ezért nagyon fontosak azok a rendezvények, mint például a mai is. Lehetőséget adnak a szakmai párbeszédre, a tapasztalatcserére, és megmutatják a nagy közönségnek is a méhész társadalom értékteremtő erejét.
2: A 38. Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki beszámolt egy nagyszabású vizsgálat eredményéről, amelyet a szövetség végzett el európai nagyáruházaknál forgalmazott mézeknél. Az elnök kritikusnak nevezte azokat a természeti és időjárási viszonyokat is, amelyek hazánkban is jelen vannak, és sújtják a méh állományokat.
5: 38. mézvásár, gondolom 38 évvel ezelőtt Molnár György kezdte el, és biztos, hogy Gyuri és kollégái és mi is, akik itt voltunk, nem gondoltuk volna, hogy ekkora változást tesz életünkben, kiszáradnak folyóink, és ez mind érint minket. Óriási bajban van az egész ország, mezőgazdaság, méhészek és a méheink is szenvednek. amikor halljuk a sajtóban, hogy a vadászok, az erdészek mit dolgoznak az emlősökért, a madarakért, soha nem halljuk, nyilván nekünk is mondani kell, a rovarok ugyanígy szomjaznak, éheznek. Eddig a mézár sújtotta, a világpiac sújtott minket, most pedig a természet, ami ellen nagyon nehéz bármit tenni. Még nem került nyilvánosságra, Nyugat-Európában a polcokról leszettünk mézeket, és az általunk leszedett nyugat-európai mézmintáknak egy egyszerű vizsgálattal igazoltuk, hogy egyharmada hamisítvány, ez egy akkreditált vizsgálat volt, ezt elküldtük Brüsszelbe az illetékes főigazgatóságra, hogy minden energiánkon azon dolgozunk, hogy nagyon kevés olyan állatfaj van a mezőgazdaságban, mert nem kap Brüsszeltől közvetlen, úgynevezett jövedelemkiegészítő támogatást. Ez a méhészeknél nulla. Mi egy olyan ökoszolgáltatást végzünk a beporzás révén, ami nélkülözhetetlen. Semmi más nem oldja meg rajtunk kívül. Igenis kérjük folyamatosan Brüsszelt, hogy ez az ökoszolgáltatás közszolgáltatásra alakuljon át.
2: A Jászberényi mézvásáron megválasztották a mézkirálynőt is. A zsűri a szóbeli és írásbeli megmérettetés után ünnepélyes eredményhirdetésen mutatta be, kik képviselik a következő egy évben a magyar méhészetet és a hazai termelői mézet. Magyarország 2026. évi mézkirálynője a söjtöri Balogné Dóra Alexandra lett. Az első udvarhölgy címét a budapesti Varga Hanna, míg a második udvarhölgy címet a bácsborsodi Pekli Gabriella nyert el. Egy 37 éves férfivel szemben intézkedtek a rendőrök Szolnokon, ruházat átvizsgáláskor összességében 325 g kábítószer gyanús anyag került elő, amit azonnal lefoglaltak. A bűnügyi technikusok elsődlegesen Raman készülék segítségével azonosították a drogokat, metamfetamintól a kokainig, a gombától a kanabiszig, a bélyegektől a tablettáig széles volt a spektrum. A lefoglalt kábítószereket igazságügyi vegyész szakértőhöz szállították, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Ma is napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsjai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja...

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

megívom egy tonikot és iszak. Ja, Istenem, a borsodi fiatalság. De a legszörnyűbb az volt az egészben, az az bizony.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről és az arra adható összehangolt EU-s válaszadásról, közölte a belügyminisztérium. A videokonferencián Magyarországot Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca kiemelte, mivel valószínűleg szervezett akcióról volt szó a külső határ ellen, ezért hazánk is csatlakozott a 22 tagállam által kiadott levélhez a közös fellépésről. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: nem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm-t emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsjai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Rekordot döntött az idei